0: Lavi, baby.
1: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session.

Magyarországon vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

tuti hallottad már! És most újra imádni fogod! Hazai kedvencek a Forrás Rádióban! Mindig veled!

Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Put your feet back on the ground.

0: tévémaci nem hoz lázba,
1: míg este is pörögné,
0: mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még?
3: Még
0: legyen tánc!
2: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.
0: Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Hétköznap este 8 és 10 óra között.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Forrás Rádió, mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Kurkumaport hívtak vissza a fogyasztóktól. Akusztikus koncert lesz Esztergomban. Hitteler Andrát hallják a mikrofon mögött. Hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. A paksi atomerőmű 42 éves történetében először várhatóan 24-72 órán belül teljesen leáll a termelés a Duna rekord alacsony vízállása miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán csütörtök délután. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő a lakossági és a közületi energiafelhasználási igény. Közölte, hogy a vízügyi előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. A miniszterelnök kijelentette, mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy bár ilyen leállítás még soha nem történt, de ez nem jelent semmilyen veszélyhelyzetet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások betartásával történik. Indiából származó Mijia márkájú kurkumaport vontak ki a forgalomból, mert a termékben nem engedélyezett növényvédőszer maradékot találtak, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. A hatóság javasolja, hogy amennyiben valaki vásárolt 100 g-os kiszerelésű Mijia márkájú kurkumaport, és az még a birtokában van, ne fogyassza el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, így kivonják a forgalomból és visszahívják a fogyasztóktól a kifogásolt tételek át. Kellemes nyáresti kikapcsolódásra várja vendégeit az esztergomi strandbüfé, ahol Kerle Tibor élő akusztikus koncertje teremti meg a hangulatot július 31-én 18 órától. A műsorban hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel közvetlen barátságos előadásban. A belépés ingyenes. És végül sport. A Vándor Róbert kormányozta RSM ért elsőként célba az 58. Kékszalag Raiffeisen nagy díj vitorlás versenyen csütörtökön Balatonfüreden. A hajó legénysége Vándor Róbert kormányos mellett Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond volt. A már háromszoros győztes Vándor Róbert 2021 után állhat újra a dobogó legfelső fokára a tókerülő versenyen. A hajó bár nem vezetett végig, de valamennyi bójánál elsőként haladt át, majd a helycseréket követően a visszaúton Balatonszemesnél állt újra az élre, és 13 óra 27 perc 42 másodperces idővel teljesítette a távot. Másodikként érkezett meg Balatonfüredre a 13-szoros győztes és abszolút rekorder Litkei Farkas csapata, a Process Solutions, a verseny harmadik helyére pedig a címvédő Raiffeisen Audi 50-50 érkezett meg.
0: Időjárás.
1: Ma felhőmentes, napos időben lesz részünk, és csapadékra sem kell számítani. 35 és 38 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést

0: Morgan Best of I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Hallod, ma szóvíz csütörtök van, úgyhogy ezt most már elmondhatom neked így felvezetőre. Gyakorikérdések.hu. Normális, ha az egyik heréd nagyobb, mint a másik kettő?
2: Szerintem igen. Különösen, hogyha Johannának hívnak.
1: Annyira tetszett, tegnap én ezt elolvastam, és otthon így azt nézte a család, hogy miért rögök a kanapén, és én ezzel így el voltam egy negyed órát.
2: Nézd, én 4 nappal Csernobil után születtem, szóval ha valaki, én ezzel tudok azonosulni.
1: Jó, mindent értek. Vannak tőled a három...
2: Merök ki a kérdésem.
1: Ja, értem. Vannak a három melbimbósok is.
2: Vannak, én is ismertem egy srácot, igen.
1: Tényleg? Láttad is?
2: Aha.
1: Megmutogatta? Tehát ilyen büszke volt rá, vagy szégyelte?
2: Hát volt, hogy egy öltözőben öltöztünk.
1: Ja, tehát akkor láttad.
2: Igen.
1: Tudsz róla valamit? Tehát leszedette, vagy...
2: Fogalmam nincs.
1: Na, mert ugye a Chandlernek van a Jó barátokban, ő leszedeti.
2: Azt arra emlékszem, igen.
1: Jó, három melbimbósok jelentkezzetek.
2: Leginkább lányok.
1: Ja. Ez nagyon durva.
2: Csak jó, úgy mondom, hogyha én 4 nappal Csernobil után születtem, akkor Andi 11. Mert egy hét van köztük.
1: Értem.
2: Szóval esetleg fáradját a szomszédba is.
1: Andi, neked miből van 3?
2: és kérdezd meg a bimbó létszámot.
1: Szerintem vizéből, idegsejtből. Még.
2: Hát, de az összesen. Tehát a többit azt már mi így legyilkoltuk, úgyhogy nem sok maradt neki.
1: Itt vannak a titkos mondatok, amivel... Hogyha beírjuk a ChatGPT-nek, Gemini-nek, bárminek, ami a mesterséges intelligencia ezeket a kérdéseket, akkor megkapjuk tőle egészen pontosan azt, hogy mit rögzített az eddigi története során rólunk.
3: Ez már évek óta így van a Google-nél is, tehát tudjuk, hogy azért ez itt minden figyelve van.
2: Minden, a nagy testvér mindent lát.
1: Ha valaki meri, akkor ezeket írogassa be, és nézze meg velünk együtt, hogy milyen válaszokat kap. Ezekkel a megfelelő parancsokkal, tehát kiszedhető az AI titka. No, az első kérdés, mit tároltál rólam? Sorolj fel mindent, amit eltároltál és megjegyeztél rólam. Na, figyeljetek! Ja, először, ez nagyon jó, nagyon jó. Először egy kicsit szabadkozik. Figyelj, nagyon jó kérdések. Őszintén válaszolok. De figyelj. És itt írja, hogy nem mindent tudok pontosan, nem mindent tárolok, nem mindenhova követlek, nem minden feltétlenül állandó
2: emlék. De itt a neved, a lakcímed, a családtagjaid, a mindent.
1: De.
3: Az aklatok is ezzel szoktak jönni.
1: Szóval ez az olyan, mikor...
2: Igen, neked ezzel szoktak
3: jönni? Hát nem, de ezek tipikusan ilyen, ez a nem követlek mindenhova, nem?
1: Tudod? Mikor így először összekacsintasz a rendőrrel, hogy tudjuk, hogy ezt nem szabad, ezt nem így, és már tartod a 20 000-est, de...
2: Pasi írt már neked ilyet, hogy nem követlek, izéhoz én, de én rájöttem, másik tusfürdőt használnék.
3: Hál' Istennek nem.
1: Ádám Rédl vagy, rádiós műsorvezető a Forrás Rádiónál. Gyakran készítesz napi történeteket, elemzel híreket, cikkeket, illetve horoszkópot. Ezt is tudja rólam. Na jó. Gyakran kéred, hogy ellenőrizzem újra a tényeket. Hát vajon kinek a hibája? Vagy miért kérem ezt? Gyakran kéred ugyanazt többszöri ellenőrzéssel, és nem kedveled a sablonos horoszkópokat. Ez a...
2: Gyakran kéred, mi volt a sablonos horoszkóp előtt? Mi olvasod ezt a mondatot újra?
1: Gyakran kéred ugyanazt többszöri ellenőrzéssel.
2: Aha, hát figyelj, akkor olyan, mint egy jó feleség, nem?
1: Nagyjából így. Jó, ezek voltak a szigorú tények. Ez eddig tiszta, nem? Tehát azért úgy nagyjából tudja, hogy ki vagyok, igen. Mi vagyok. Második kérdés, amit föltehetsz. Mit következtettél ki rólam? Mondd el mindazt, amit kikövetkeztettél rólam, anélkül, hogy valaha is kifejezetten elmondtam volna. Tehát, hogy most semmi olyan, amit én így belerágtam a szájába, hanem csak az, amit ő következtetett ki. Ajaj. Valószínűleg maximalista vagy.
2: Ez igaz.
1: Nagyon ritkán fogadsz el első verziót. Sokszor írod, ellenőrizd újra, ne legyen benne halucináció, írd át.
3: Ilyet is szoksz, ne legyen benne halucináció.
1: Ne halucsz.
3: Ez nagyon jó, ilyet még nem is írtam, úgyhogy.
2: Ezt innentől átveszed, nem?
3: Ne legyen benne de halucináció.
1: Ez arra utal...
2: Pacsiknak is ezt fogad írni, nem tudom.
3: Ja.
2: Elkezdenek udvarolni, ne legyen benne halucináció.
1: Gyere, ne halucinálj.
2: Olyan kedves teremtő is vagy, ne legyen benne halucináció.
3: Igen.
1: Hármas kérdés. Milyen személyiségjegyeket és vakfoltokat látsz bennem? Na, ez lesz a kedvencem, Jóhári ablak. Minden alapján, amit tudsz rólam, nevezd meg azokat a személyiségeket,

0: erősségjegyeimet, amiket vakfoltnak látsz. Na nézzük, erősségek, tehát amiket én valószínűleg nem fogalmaznék meg. Lelkiismeretes vagyok, kíváncsi, a stimmel, rendszer szemléletű, gyors döntéshozó, magas minőségi elvárásaim vannak. Egy állásinterjún ez tök jó lenne, nem? Tehát igen, ebből meg lehet írni a horoszkópot. Nyitott vagy az új technológiákra, jól priorizálsz, és akkor a vakfoltok. Na most akkor mondjátok meg, hogy igaz, amit itt mondanak. Könnyen túlszerkesztesz.
1: Hm? Igen, de hajlamos igen vagy túlgondolni dolgokat.
0: Ez előny, de időnként lassíthatja a munkád. Nehezen engeded el a részleteket.
1: Igen, ez igen is igaz. Mm-hmm.
0: De mindig megdicsér vele, hogy ez rádiós munkában előny lehet, de...
1: De azért jobb, ha tudod.
2: Kicsit ad is, meg kicsit elvesz is.
0: Hajlamos
1: lehet... Mondom, mint egy jó feleség.
0: Tényleg a most érdek, nagyon durva. Hajlamos lehet túl sok projektet egyszerre vinni.
1: Igen, ez is igaz.
0: Jó. A következő, a négyes kérdés, ezt is írjátok be. Mit jósolsz a viselkedésemről? Ha rólam alkotott profilod alapján jósold meg, hogy hogyan kezelném. Na várjál.
1: Nézzük.
2: Igen.
0: Természetesen nem biztosan, csak valószínűséggel. Xanax, napi 2 doboz. Nem, figyelj. Ha valami nem működik, nem adod fel gyorsan.
1: Szerintem stimmel, teljesen jól kiismert az AI.
2: Igen.
0: Na jó, akkor nézzük meg, hogy itt jön az izgi, itt jönnek a szociológusok. Milyen téves feltételezéseid vannak rólam? Nem tudom biztosan, hogy szereted a technológiát önmagáért. Lehet, hogy csak munkaeszköz számodra.
1: Uh-huh. Ez már filozófia. Ez, igen, ez már kicsit kezd az lenni.
2: A pszichológusba megy át.
1: Igen, vajon önmagáért szereted a technológiát?
0: Innentől jön az izé, innentől jön a pszichológiai elemzés és a 12 000 forint per óra?
1: Ez lehet, vagy kicsit már ilyen terminátoros, tudod, hogy...
2: Igen.
0: Mi bán gyerekkorodból? Akkor nem tudom, mennyire vagy extrovertált. Na ez érdekes, rádiós vagy, de ettől lehetsz még inkább introvertált.
2: Hát te biztos, hogy extrovertált vagy.
0: Oké. Okay. Andi vs. ChatGPT. Az egyiknek fizetek, a másiknak nem.
2: Na? Hát de... ez az. Miért nem fizetek?
1: Hát ez az, hogy igény lenne rá. Nem, egyébként, tehát, hogy érdekes, mert hogy neked van egy olyan alapvető személyiséged szerintem, ami tényleg sok esetben inkább introvertáltakra jellemző. Ez az elemző típus, ez a kicsit túlgondolás, stb. Ugyanakkor megvan benned az extrovertáltság is.
2: Igen, de az inkább.
1: Igazából kettő személyiség vagy.
0: Ez egy teljes kettősség jellemez. Nem tudom, mennyire szeretsz vezető szerepben lenni. A kommunikációs feladataid ezt sugalják, de ebből nem lehetsz biztos benne, és nem lehet biztos következtetés levonni.
1: Egyébként ez jogos, mert hogy valóban nem az a klasszikus vezető személyiség típus.
0: Igen, de nagyon sokszor meg kell fogni a kormányt, mert olyan emberek vesznek körül, hogy muszáj.
1: Aha.
0: Na jó, nem tudom, mennyire stresszes a munkád.
1: Semennyire.
0: Na végül, de nem utolsó sorban, jó, hogy ezeket tudja rólunk a rendszer, mert egyébként sokan azt mondják, hogy nem jó, meg követ, meg nyomoz, meg minden, meg olyan reklámokat ad, amiket én nézek. Én amúgy ezt szeretem. Tehát, hogy mivel nincsen túl nagy...
2: Szeretet a követnek.
0: Én szeretem, hogyha jönnek utánam az emberek.
1: Amúgy ezeket én, tehát nekem sincsen ezzel bajom.
0: Mivel nincsen olyan túl nagy titkolnivalóm, tehát, hogy semmilyen nincs, ami most, hogyha kiderül, akkor összeborul a világ, ezért inkább jó, hogy olyan dolgok jönnek szembe, amik engem érdekelnek.
1: Igen, bár én néha azon bosszalkodom, amikor mit tudom, például, hogy rendszeresen mondjuk karóra hirdetéseket azt én látok, tehát, hogy na, nyilván, vagy autó, tehát, hogy valami olyan témák, amik ugye azért engem úgy érdekel, hogy így bosszant, hogy ezt is megvenném,
2: ja, tudod, csak
1: fájlítják a szívemet.
0: Jó, hát lehetséges, hogy neked kell ebben változnod.
1: Ja, értem.
0: Vedd meg ezt is, vedd meg azt is.
1: Hogyne, persze.
2: De jó lenne, ha így működne.
0: Jó, nem tudom, nekem ez tetszik, tehát hogy legyen meg nekik ez a sok info. Azt nem tudom, hol tárolják, tehát hogyha belegondolsz, hogy ez mennyire bődületesen nagy tárhelyet igényelhet. Meg azt se értem, hogy miért kell ezt ennyire tagadni. Tehát annyira evidens, hogy amikor itt beszélünk Hawaii-ról, vagy elmondunk egy szót a stúdióban, akkor az már egyből keresésre került. Tehát, hát, hogy ez a péniszpumpa.
2: De és a pont az enyémhez. Neked kell a tiédére,
0: csak akartam valamit, amire biztos nem keres rá, most ezek után jönnek majd a hirdetések.
2: Na, ez az,
0: de
2: az igen.
0: De mindenki, akinek szólt a rádió. Színesen.
1: Ez lesz a mai következmény a műsornak, Buenos Morgan. Na kérem, sztárokról fogunk beszélgetni, kis bulvár csokor következik, ahogy azt ugye a Tomi szokta mondani a koktélban. Mégpedig olyan sztárokról fogunk beszélgetni, akik nagyon mélyről jöttek vissza, akik mielőtt befutottak volna, hát konkrétan például hajléktalanként éltek. Most Sylvester Stallone kapcsán jött ez elő, és vele kapcsolatban cikkeznek arról, hogy a hírnév előtt tényleg annyira mélyre került, hogy még a saját kutyáját is el kellett adnia. És nem nagyon volt hol laknia.
2: Igen.
0: Andi, el tudnád képzelni?
2: És miért kell mondani?
1: Addi, lennél három hétig hajléktalan?
2: Nem.
0: El tudnád képzelni, hogy olyan helyzetbe kerülsz, hogy eladod a kutyádat?
2: Nem.
0: Tehát ez azért nyilván én igen, én simán, én akkor is eladom, hogyha jól állok. De hogy azt a helyzetet, hogy megváljál attól, ami általában az emberek számára a legfontosabb. Az azért kemény.
2: Én valószínűleg azt csináltam volna, hogyha mondjuk tényleg így hajléktalanságra jutok, vagy jutottam volna, hogy nem tudom, kérek kaját a kutyának. Tehát, hogy én akkor is előbb a kutyát.
0: Na, ez viszont durva. Tehát még akkor is előbb a kutya?
2: Igen, én a kutyának adtam. Igen, mert ő olyan szinten tehetetlen, hogy ő rám van utalva.
1: A legtöbb gazdi egyébként így gondolkodik szerintem, mert hogy a kutya az családtag.
0: De rólad azt nem mondta, hogy ilyen helyzetbe kerülnél, ne adj Isten, akkor előbb a gyerekeidnek adnál ételt, nehogy azt mond.
1: Tiszta felháborító.
0: Ja, na mindegy, de hogy...
2: Vagy úgy csinálna, mint az Aladdinban a majom. Ott adnál, de...
0: Jó, hát figyeljetek, Sylvester Stallone-nél én utána néztem a dolgoknak, és az egyik legszórakoztatóbb számomra, hogy ő megnézett egy box meccset, ugye ez inspirálta, utána néztem ennek a meccsnek, ez a Muhammad Ali Chuck Wepner világbajnoki mérkőzés volt, hogy annyi a lényeg, hogy itt egy teljesen esélytelen boxoló gyakorlatilag majdnem végigvitte a 15 menetet, 19 másodperccel a vége előtt volt technikai KO, és az ihlette meg őt a Rocky történeténél, hogy egy teljesen esélytelen boxoló is hogy meg tudja idézőjelben fingatni a nagy világbajnokot. És ő 3 nap alatt megírta a Rocky forgatókönyvét.
1: Egyébként az kemény, különösen annak tükrében, hogy mekkora sikert aratott.
2: Igen.
1: De hát tudjuk jól, hogy slágerek is születnek így, tehát azért ezt jó néhányan elmondták zeneszerzők is, hogy nagyon nagy világslágerek nagyon gyorsan meg tudtak születni.
0: Ha mondjuk a szövegkönyv, az tényleg nem kell több, mint 3 nap. Tehát azt el kell ismerni.
1: Hozzá,
0: igen.
1: Vagy Jennifer Lopez, aki egy időben egy táncstúdióban aludt, mert nem volt lakása.
0: Na, ezt látod, gondoltam
1: ha visszamennél őt, azért befogadnál.
0: Fiatalabb
1: J-Lo-t, hogy
2: megyen el, amit használom. Szerintem a mostanit is befogadnál. Azért elég jó formában van.
0: Jennifer Lopezről nem, de róla én nem tudtam, hogy ennyire nehéz körülményekkel indul, de például Arnold Schwarzeneggerről már hallottam, hogy viszonylag kevés pénzzel érkezett Amerikába, és azon is gondolkoztak ott, hogy vajon a nyelvtudása vagy a pénze kevesebb. És hát végül mégis meghozta neki a sikert ugye a Conan a Barbár, aztán a Terminátor. 1,1 milliárd amerikai dollár szedett össze, de hát, hogy igazából nagyon durva, hogy ő mit épített fel a semmiből.
2: Egyébként a Chris Pratt az nem az ő veje? Amúgy a Schwarzeneggernek?
1: Fogalmam nincs.
2: Közös ennyire, témájuk lehet akkor így.
1: Ennyire nem vagyok képben. Viszont az a jó szerintem, hogyha egy sztár hiába fut be ennyire, de mondjuk nem felejti el, hogy honnan jött. És akkor tud igazán ember maradni.
0: És vesz egy kecskét.
2: Igen, mondjuk itt a példa szerintem a Jennifer Lopez már elfelejtette, hogy honnan jött.
0: Én hallott,
2: igen, hát nagyon, tehát olyan pletykák keringenek róla, hogy nem a legbarátságosabb, hát meg hogy beképzelt.
0: Mondja,
2: hogy
0: I am Jenny from the block.
2: Hát igen, de azt még akkor mondtam, mikor még ugye nagyon az elején volt a pályájának.
1: Most már nem onnan most tartja magát. Igen, én is hallottam, ugye, meg olvastam róla ilyeneket.
2: Igen. Viszont a többiek szerintem, tehát a Jim Carrey, ő is nagyon szerény, a Hilary Swank is szerintem, tehát hogy a többiekről azért el lehet mondani, hogy azért ők tényleg tudják, hogy honnan jöttek.
0: Tudjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy Jennifer Lopez a gazdagságban megfenek lett?
2: Hát, vagy elcsábítottam.
1: Csak elcsábítottam. Meg... Hát ugye a Keanu Reeves a másik, akit mindig felhoznak, hogy ilyen nagyon-nagyon szerény, igen, meg hétköznapi, igen, életet él, meg aki Isten nyugosztalja, ugye még állítólag ilyen volt, és ő nagyon-nagyon érzékeny volt szociálisan, a Robin Williams.
0: Uh-huh. Igen.
2: Igen.
0: Magyarázz már meg nekem valamit. Láttam ezt a feliratot, már mindenhol kín van, hogy dízelből 60 liter a limit. Mondjuk, vegyünk egy dízeles autót, legyen annak 60 literes a tankja, meg kb. Annyi. De hogyha te többet akarsz tankolni, akkor nem az van, hogy megtankolod, majd befordulsz, még egyszer sorba állsz, és megint tölthetsz 60 litert? Vagy valaki ezt megjegyzi, hogy aznap mondjuk már ne tankolhass, vagy csak átmész egy másik útra, azt tankolsz, és kész?
1: Nem tudom, benzines autón van.
0: Na jó, de lenne egy ilyen limit. Anno volt is, nem?
1: Volt, persze, nem emlékszem.
0: Én emlékszem olyanra, hogy egyik útról átmentem a másikra, hogy tele legyen.
1: Hát meg
0: tehát
1: milyen...
0: ilyet lehetett csinálni.
1: Igen, de várj, milyen turnékat kellett lenyomni akkor.
0: Hogy egyetlen legyen benzin.
1: Hát ez az, hát volt olyan, amikor végigjártam épp a környéken, én nem is tudom, 4-5-6 kutat, mire találtam egyet, ahol volt, és akkor ott is sorba álltam ilyen 20-25 percet, mire sorra kerültem, és akkor tudtam tankolni, nem is tudom, 10 litert, 20 litert.
0: Igen, nekem meg nem is kellett benzin, de lementem csak azért, hogy nekem legyen, és a szomszédnak ne.
1: Na ez az igazi jó.
0: Az igazi jó magyar
1: mentalitás.
0: Hát úgy kell, nem ezt, mint a WC-papírt. Azt se értettem, hogy miért örültek be. Tehát mi megtöltöttük a kádat benzinnel. A biztonság kedvéért.
1: Na jó, de hogy miért pont a WC-papírt tankolták? Ugye ez a Covid időszak volt.
0: És ez bármivel helyettesíthetett. Tehát hogyha valamit meg tudsz oldani WC-papír nélkül odahaza, amikor egyedül vagy, vagy be vagy zárva, akkor az, az pont ez.
1: Ugye újságpapír vagy bármi. Igen, a WC-papírt halmozták fel, a lisztet. Ugye az fogyott még el akkoriban nagyon.
0: Nem is eszünk lisztet. Most gondolkozom, mikor ettem utoljára lisztet. Jó, hát néha veszünk kenyeret, de az se gyakran.
1: Nem, hát azért sok lisztes ételt eszel
0: te is. Miben raksz? Hát itt tényleg, mert itt abban is van liszt, amiben nem kell, hogy legyen liszt, de hogy otthon miben raksz lisztet?
1: Hát azért
0: mi húsokat szoktunk, abban nem kell, krumplihoz nem kell liszt, rizshez nem kell liszt.
1: Jó, hát akkor annyira
0: mi meg vagyunk. Ti miben raktál utoljára lisztet?
1: Na jó, de ha bármi mondjuk tésztát készítesz, vagy bármit,
0: megveszem
1: akkor...
0: Megveszem a tésztát, és megcsinálom.
1: Értem, jó, köszönöm. Hát akkor
0: de most tényleg, tehát értem, hogy eszem lisztet, de hogy miben raksz effektív lisztet? Süteményekben, nem?
1: Bakerit lejátszóba, hogyha komoly zenét hallgatok.
0: Jézusom!
1: Néha egy kis múzák, néha egy kis liszt.
0: De akkor ezek szerint te sem vagy lisztérzékeny, jó?
1: Nem.
0: Oké. Okay. Na mindegy, nem tudom, te tényleg mikor raktál utoljára bármibe lisztet?
1: Hát én. Aha. Én már nagyon rég, mert én szoktam főzni. Ugye?
0: Jó, csak azért, mert én nagyon mondtad, hogy kell a liszt, jó?
1: Azt, hogy megkérdezem, mikor rakott utoljára bármibe is lisztet.
0: De mondjuk a vízi az fölöslegesebb, a WC-papír fölöslegesebb helyzetben. Móni, buenos morgen, rántáshoz kell a liszt. Na mikor rántottál egy jót utoljára, Roland? És most mire gondolsz?
1: Ugye? Na, és most mind a kettő maradjon a feledés homályában.
0: Rántás meg a becsinált. Ez utóbbit én tegnap.
1: Hát, mindenkinek kell valami hobbi, szoktam volt mondani. Ugye tudjátok jól, hogy én imádok utazni. Ebből nem csinálok titkot, de nem is ilyen luxizás, tehát hogy nem így élem meg ezeket.
0: Persze, tudom, környe.
1: Így van. Török körútra megyünk. Török Szent Miklós, meg te ilyenek.
0: Tudod. El a mexikói útra, Budapesten.
1: Ó, így van, persze. Na, szóval, hogy én például azért vagyok erre úgymond büszke, vagy én azért örülök annak, hogy ezt meg tudjuk élni, meg a gyerekeim meg tudják élni, mert nekem előtte, tehát nekem gyerekként a büdös életben nem volt erre lehetőségem. Tehát abszolút nem jutottam el külföldre. És csak már felnőtt fejjel. És hogy ők sokkal többet láthatnak a világból, mint én valaha. Mm. És szerintem, tehát hogy én annak örülök, hogy ezt szülőként meg tudom nekik adni.
0: Na és akkor itt jön be a nagy kérdés, amit az Andi is felvetett az elején. Szerintem ezzel nem ártasz nekik, nyilván nem. De hogy vajon meg lesz bennük az a motiváció, ami benned megvan? Vagy akkor most idézőjelben, és ezt ne vegyék magukra, meg nem rájuk értve, jön egy ilyen esetben egy tunyább generáció, és akkor utána megjön egy keményebb.
1: Figyelj, én ezt folyamatosan próbálom ezt a fajta mentalitást közvetíteni feléjük. Meg
0: azt szoktam... Például mehetek külföldre, de nem élvezhetitek?
1: Így van.
2: Tilos mosolyogni.
1: A szemeteket nem nyitjátok ki.
0: Igen. A gyerek hét generációja meg nyilván jobban fogja tudni, mert itt most van egy csomó olyan híresség, aki dollármilliómos vagy milliárdos lett, aztán igazából nyilván szegénységbe jött, tehát nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Nekem erre jó példa például Michael Jackson, hogy például ugye a This Is It turnéját nem azért próbálta összehozni, mert ő nagyon akart még egy turnét, hanem egyszerűen annyi mindenre költött, ami korábban nem is volt igénye, hogy szüksége volt még több pénzre, hogy eltartsa magát.
2: Hát, vagy mondjuk ott a Whitney Houston, akinek a családja élősködött rajta, és ugye ő neki azért kellett dolgoznia, meg megerőltetnie magát, hogy aztán utána visszahozza azt a pénzt, amit tulajdonképpen ő magának keresett meg, csak ugye azt a szülő miatt ugye elvesztette. Tehát, hogy azért itt is vannak így ilyen problémák is.
1: Igen, itt alapvetően szerintem kell a jó zenész, meg kell egyfajta pénzügyi tudatosság. Nekem is van olyan haverom, akire azt szoktam mondani, hogy bármennyi pénzt kereshet, ő biztos, hogy nem fog tudni félrerakni, mert egyszerűen ne,
0: elfogy.
1: Nem, ő meg a pénz nem jó barátok.
0: De magyarban például a Gangsta Zoli ilyen, ő mindig elmondja.
1: Igen.
0: Szerintem ő is megkereste a világ pénzét, de egyébként meg nagyon nagy vonalú, és nem marad meg nála.
1: Igen, ezt ő sokszor nyilatkozta már, és sokszor elmondta magáról.
0: Fizetésnap után kell vele kocsmázni.
1: Ja, szóval azért én azt gondolom, hogy ehhez tényleg kell az a fajta józanság, úgymond, meg olyan mentalitás, ami hát jobb esetben azért jellemző az emberre.
0: De azért jók ezek a történetek, nem? Tehát, hogy mindig van remény. Sőt, azt sem lehet kijelenteni, hogy erre valaki már túlkoros, vagy már késő neki ebben bíznia. Talán Leslie Nielsen is, aki időskorában lett igazán felkapott színész, tehát, hogy igazából nincs olyan, hogy akkor most itt a vonal, és akkor te már buktat, hanem bármikor jöhet egy csavar.
1: Andi, hozza nekünk a nap hírét.
2: Igen, kedvenc témád érkezik, a Dubaj.
1: Dubajozzunk, yes!
2: Dubajozni fogunk. Hát képzeljétek el, hogy ott ugye most megcsappant a turizmus, nyilván ugye a iráni konfliktus miatt, és létrehoztak egy olyan programot, amivel a helyieket ösztönzik arra, hogy behozzák a turistákat.
0: Aha.
2: 279 ezer forintnyi jutalmat kap az, aki hát eléri, hogy ugye odautazzanak az országba. Hát barát, családtag, bárki.
0: Tehát tulajdonképpen ez a hogyan keressünk pénzt dubajozással? Rovatunk?
2: Hát,
1: de ez csak helyieknek szól.
0: De nem úgy, ne. Hát gondolj ezt végig. Tehát nyilván a helyiek egy idő után kifogynak. Nem fognak tudni újakat behozni. Ez olyan, mint amikor ilyen applikációk mondják, hogy kapsz 15 ezer forintot, hogyha meghívsz valakit. Mi az első mondatom? Gyere be és megfelezzük. Tehát kvázi dubai ismerősöket kell találnod, akiknek megér, tegyük azt 140 valány ezer forintot az, hogy te oda menj, és akkor ennyivel olcsóbb az utad.
1: Na várjál, vagy de pedig várjál. Akkor, igen, mondani?
2: Nem készpénzre váltható.
0: Jaj, tehát, négy dubai kupon.
2: Igen, nagyjából.
0: Mire jó?
2: Hát szállodai tartózkodás, éttermi ajánlatok és kedvezmények, belépő különböző dubai látványosságokra, meg egyéb szabadidős ajánlatok vannak ezekben a csomagokban.
0: De oda miért akar elmenni egy tőzsgyökeres Dubait? Tehát, hogyha nekem azt mondják, hogy kapok 150 ezeret, hogyha hozok valakit Tatabányára, de cserébe eltatabányázhatom.
2: Hát mondjuk étterembe például kedvezmény, ez szerintem jó lehet. Akkor az egyéb szabadidős ajánlat is szerintem jó lehet.
0: Mi kerül itt pénzbe, amilyen szórakozás itt a Tatabányán?
2: Tehát,
0: nem olyan, hogy fölmegyünk a Turulhoz, hanem van itt valami jó itt múzeum, vagy ami pénzbe van?
1: Hát
0: mondjuk
1: van
0: egy kéktigrisek meccsjegy.
1: Az akár.
0: Az jó.
1: Van múzeum is.
2: Van múzeum.
1: Tudsz étterembe is menni. Dubajban kicsit drágábbak az éttermek.
2: A gyémántfürdő.
1: Tessék, például. Tehát azért mondom,
0: azt hogy... Akkor tényleg jó. Oké. Tehát akkor ezt lehet elfelezni mondjuk egy helyivel. Okay.
2: Igen. Hát ha van eszük, akkor igen, így állapodnak meg. Mert hogy ugye azért nem biztos, hogy ezt erre így felhívják a figyelmüket. Na mindegy. Szóval igen, és akkor úgy van, hogy egy helyi lakos legfeljebb három ilyen juttatási csomagot szerezhet, de ugye úgy van, hogy csak egy embert, tehát egy embert lehet jelölni egyszer.
1: Aha.
2: Tehát, hogy nem jelölhetlek mondjuk én téged, meghívlak Dubajba, és akkor három ilyenre pályázok. Veled, csak veled.
0: Aha,
2: hanem értem. Három különböző ember kell.
0: Háromszor pénzez nekik? Nem tudom, te is vered a dubaiakat, neked a barátaid. Számít ez az összeg?
1: Hát azért 279 ezer forint? Igen.
0: Magyarul így lennének ezek a kuponok, hogy ezért kapsz egy ebédutalványt, ha vásárolsz három menüt.
1: Igen, vagy három lefoglalt igen. Éjszaka után a negyedik ingyenes.
2: Igen, ez mindig így van. Igen.
0: Ingyen bemehetsz a fizetős strandra, hogyha megveszed valakinek a jegyét.
2: Vagy ha veszel egy gumimatracot.
0: Igen, tehát legalább valamit kell venned. Igen, veszel egy gumimatracot 10.600-ért, akkor bemehetsz ingyen a strandra.
1: Igen. Kapsz egy ajándék csúszdajegyet, vagy nem tudom, tehát hogy ilyeneket igen. kellene. Ja, amúgy most szerintem ráférne a Balatonra. Tehát annyira kevesen vannak, hogy folyamatosan ezt halljuk. De hát egyrészt ugye alacsony
2: hát
1: a vízszint.
2: Meg drága is.
1: És hát tényleg az van, most már egyre több ismerőstől hallom, akik eddig mondjuk inkább a Balatont kultiválták, hogy és sokkal inkább lemennek Horvátországba.
0: Egyébként ez tök jó megoldás, mert így kapsz is, meg marad is, tehát hogy lehetne ebből valamit kihozni. Nem rossz ez a dubai minta, nem hülyék ezek.
1: Igen, hát nehéz párhuzamot vonni a Balaton meg Dubaj között, de ilyen szinten, mint szolgáltatási csomag, igen, ebben lehet ráció.
2: Hát de nem véletlenül tartanak ott, ahol egyébként. Tehát az a luxus, ami ott van, és amilyen, ahogy élnek ott, szerintem azért nem véletlenül van ez így.
1: Persze, meg figyelj, az egy alapvetően tök jó koncepció, amit ők kitaláltak.
0: Csak fantáziát kéne belevinni. Tehát, hogy mondtad azt, hogy lássam meg a párhuzamot, hogy ne lássam meg, tehát Dubaj meg Balaton, de azért nagyon sok ilyen párhuzamos vonulat van. Tehát, hogyha belegondolsz, ugye...
1: A lányok.
0: Ott lányok.
1: Ugyanazok a lányok járnak Dubajba, sokszor mint te, Siófokra.
0: Nem vagy te fantáziátlan, tessék. Menjünk csak végig néhány dolgon. Tehát ugye ott van az olaj. Nálunk is itt van az olaj, csak fáradt, amivel a lángos csinálják.
2: Ja, igen.
0: Akkor ott van a sivatag, a Balaton szárad ki, a hattyúk futni tanulnak. Tehát, hogy gyakorlatilag ez is egy párhuzam lehet, és ott van
2: na,
0: arany.
2: De utána lehet építeni a futóhattyúkra.
1: Van a fine dining.
2: Látványosság.
1: A gasztronómia az ott is megvan, meg itt is, kicsit más vonulatban, de megvan.
0: Abszolút, ott van az aranyút, itt van az aranyér. Mindenhol megtalálod a magadét.
1: Ugye? Azért mondom. Na, és végül is, ja, óriás kerék is van, nem? A Balatonnál.
2: Az is van.
0: Hát most
2: igen.
0: Már az is, persze,
2: Siófokon
0: minden.
1: Siófokon, azért mondom. Igen. Na, jó van, akkor megvan a Dubaj-Siófok párhuzam. Időközben a mai nap bölcsességét én adáson kívül már Áditól meghallgattam. Mi szerint a vastagság számít, nem a dudor.
0: Így van. És hogy miről szólt a téma, azt mindenki képzelje el.
1: Elárulod azért.
0: Na jó, matracot kell venni a kislányomnak. Fecótól jött egy tök jó, amúgy nézd. Sziasztok, most jöttünk Montenegróból, 4 éjszaka spa hotelben, 5 fő, reggeli vacsora, 250 000 forint volt, étteremben 45 euróból 2 felnőtt, 3 gyerek be is kajált, ittunk is, hogy a székről le nem fordultunk, soha többet Balaton. Nyilván...
1: Ez egy ilyen, satöbbinek az új jelentése, tudod, az STB, soha többet Balaton.
0: Ez ilyen, a Balaton tagadók csoportja, azt hiszem, hogy lassan, lassan révbe ér. Igen, szerintem meg fogunk érkezni. Azt nem tudom, 250 ezer forint egy főre nyilván, ugye?
1: Nem, azt írja, 4 éjszaka a spa hotelben, 5 fő, öt reggeli vacsora, tehát félpanziós ellátással.
0: 250 ezer forint.
1: Átjönnek küld el privátban a hotel nevét, jó, mert érdekelni.
0: Hallod?
1: Amúgy engem is.
0: De ez nagyon kemény. És mi bementetek? Tehát belaptatok?
1: Nézzétek kívülről. Ott sátoroztak mellette, de gyönyörködtek a látványban.
0: Ez nagyon beteg. Ez tök jó.
1: Ez nagyon jó, ez nagyon jó ár, igen.
3: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a

0: Mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 6 óra múlt 32 perccel. Buenos morgen! Mindenkinek szép jó reggelt kívánok! Itt a Forrás Rádió ébresztő műsora. És Roland ma nincsen, ezt ugye megbeszéltük már tegnap, és hát mi leszünk itt együtt Andival, meg veled, drága hallgató, úgyhogy remélem, hogy majd adod a tempót, adod az ütemet. Hogy vagy ma reggel? Én borzasztóan. Nem tudom, mi van ezzel a péntekkel. Lehet, hogy a meleg, lehet, hogy az, hogy ezen a héten azért elég húzós volt, és sok program volt, de én úgy érzem, hogy most már nagyon hétvége kéne, hogy legyen. Ehhez képest még egy hétköznapot ülünk, de nem baj, majd valahogyan kibírjuk, és... Bocsánat. Na hát, így megy a műsor. Szóval, ez van, hogyha nincs itt a Roland egészségemre. Igen, megdicsértem magamat. Tudod, mit lehet erre mondani? Hát nagyjából azt, hogy...
3: A csodába.
2: Így működnek az emberek. No, de majd egymás kezét megfogjuk, és egymást kísérjük a mai napban, és tartunk egy jó kis szeánszt, mert hogy a témákban abszolút nem lesz hiba, és direkt úgy készültem, hogy Andinak nagyon tessen a dolog. Viszont először nézzünk körbe az utakon, mert ez igencsak fontos. Idefele jövet már tapasztaltuk azt, hogy nagyon sűrű, tehát sokan mennek mind a két oldalon, viszont a Budapest felé haladó oldal sokkal gázosabb. A kamionos sáv már teljesen be volt állva, és igen, erre mi mondjuk azt, hogy kamionos sáv, de gyakorlatilag arra használják, szóval a külső sáv az full kamionnal telített, a belső pedig Budapest irányában annyira tömött volt, hogyha ott valaki csak egy picit hibázik, és ne legyen így, akkor az nagyon simán be fog állni, szóval arra felé óvatosan, sőt, én már most is az egyes utat választanám vissza irányba. Nézem, mi van Zsolttal. Buenos morgen, M1 Pestől Tatabányáig remekül autózható, kevés az autó, Pest felé Herceghalomnál torlódik az átterelt sáv, és Gyula is itt van, halló, egy egyes úton Tata-Herceghalom vonalon lassú a haladás, tele van az út nyerges kamionokkal, igen, mi is ezt tapasztaltuk, mindenki hosszabb menetidővel kell, hogy számoljon balesetmenteset. Köszönöm szépen. Nézem, hogy a közlekedési fórumok mit mondanak, mit jelentenek a mai napra, és azt látom, hogy az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán a főváros felé vezető oldalon a 89-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott, a külső sávot lezárták, itt már most 8-10 kilométeres a torlódás, ez is azt igazolja, hogy aki teheti, az válaszol inkább más lehetőséget, mondjuk az egyes utat. No, hát a meteorológusok megerősítik azt, hogy ma még melegebb lesz, mint tegnap. Itt már azt írják, hogy az sem kizárt, hogy a 37 fokot elérjük majd. Most viszont még ilyen kellemes reggeli idő van, hát nem mondom, hogy didergős, mondjuk a kellemest, 23 fok van egyébként ebben a pillanatban, és akkor még egyszer mondom, ezt a 37-et elérhetjük, senki ne feledje, Rolanddal van egy fogadásunk, mert azt mondja, hogy a hétvégén meg lesz majd a mit mondott? 39? 39-et talán, én pedig a 38-at preferáltam. Meglátjuk. Mónika is itt van velünk. Szia, Ádi, szép jó reggelt. Szép jó reggelt neked is. Kösz, hogy velem jössz. És mit akartam még? Ja, tegnap lementünk homokozni, meg sarazni. Képzétek el, érdekes élmény volt. Azt láttam, hogy a legtöbb apuka és anyuka csak úgy kiül a szélére, és csak úgy nyomkodja a mobiát, vagy üldögél, vagy nem csinál semmit. Én meg bementem a homokozóba, tudjátok, ez a tipikus homok, meg középen egy csap, meg ilyen mindenféle vízvezető csövek, meg vödrök, meg ilyesmi. Egyből olyan sláger lettünk a kislányommal, tehát mindenki körülvett minket, és együtt kellett építenünk, és kvázi ilyen műszakvezetővé avanzsáltam. Tök jó fejek voltak a srácok, lányok, és akkor csináltunk ilyen árokrendszert. De mennyivel bulibb, mint csak kinnülni a szélén? Mondjuk az is igaz, hogy utána meg kellett küzdenem azzal, hogy igazából úgy nézett ki a nadrágom, hogy lehet, hogy ezt már az életben nem használjuk, de ez szerintem totálisan megérte. Na nézzük, hogy mi lesz a mai műsorban. Annyi mindent fogunk érinteni. Szerintem az egyik, az lehet, hogy már téged is foglalkoztatott, de hogyha eddig nem, akkor a mai adás után biztos, hogy fog. Képzeld el, hogy először operáltak humanoid robotok élő alanyon. Itt most nem azt kell képzelni, hogy robotot használ az orvos és azzal műt, mert tudod, van az, amikor így bedugja a fejét, és akkor igazából joystickokkal irányítja a pengét, és sokkal pontosabban működik. Nem. Itt most arról van szó, hogy konkrétan a robot volt az, aki a műtétet végezte. És emberszerű robot, és képes sikeresen elvégezni a műtétet. És akkor ez felveti a kérdést, amin lehet, hogy eddig nem gondolkoztál, de ezután biztos, hogy fogunk, hogy vajon akarjuk-e, hogy robot műtsön. És én simán el tudom képzelni azt, hogy bizonyos műtéteknél sokkal pontosabb és precízebb lesz, mint az ember. Megéri azt a kis kockázatot, hogy benne van, hogy a robot azért el tud romlani. Na, lehet, az ember is tud. hibázni. Az embernek van rossz napja, a robotnak nincsen. De ezt, hogy megnézzük, hogy vállalnánk azt, hogy egy robot vágjon fel minket. A másik pedig egy furcsa kvíz lesz. Igazából nem is biztos, hogy csak kvíz, hanem egyfajta gondolatkísérlet, amin végigfutunk majd Andival, és bízom benne, hogy te is csatlakozol hozzánk, és majd te is megjelölöd a sajátodat. Nem saját munka, a Bien adta ki, de nagyon izgalmas a koncepció, hogyha végigcsináljuk, akkor eljutunk majd oda, hogy melyik híres magyar, mondjuk azt nagy gondolkozónknak a gondolataihoz állunk a legközelebb. Kihez hasonlítunk a legjobban, hogyha kitöltjük ezt a tesztet, akkor fény derül arra, hogy kik lehetnénk a híres magyar gondolkodók közül. Ez is szerintem eléggé cool lesz. Aztán természetesen hozzuk a szokásos rovatainkat, nem sokára beleülünk majd az időgépbe, megnézzük, hogy mi volt egy évvel, két évvel, sok évvel ezelőtt ezen a napon. És mi van még? Hát természetesen péntek, úgyhogy ki vagyok, én játékunk is jönni fog, amikor is táblákat helyezünk egymás fejére, és megpróbáljuk megfejteni, kibarkóbázni, hogy kik vagyunk. A múlt héten ez nekem nem ment túl zökkenőmentesen, hogyha mondhatjuk így, úgyhogy remélem, hogy ma egyel ügyesebb leszek, de hát itt mindig a spontán szituáció hozza a helyzetet, tehát igazából erre, hogy nem nagyon lehet előre készülni, hanem majd megpróbáljuk így leimprovizálni és megoldani abban a pillanatban, amikor odaérünk a híthoz. Szóval ez lesz ma. Mit akartam még mondani? Ja, Fradi tovább jutott, állítólag nagyon izgi volt a dolog, én bevallom, ezt annyira nem követtem, de a kupában vannak, és hogy volt? Azt hiszem 4-3 lett a vége, és nagyon szoros volt, mert ember hátrányban húzták ki, és akkor ott a végén még nagyon kellett izgulni, meg szurkolni nekik, szóval sportterén ez történt, tegnap az MKZ-ben megtörtént a kézilabda sorsolás, tehát most már lehet nagyjából tudni, hogy mikorra vannak kisorsolva a csapatok, a Kék Tigriseknél úgy tudom az első mérkőzés idegenben lesz, nálunk Budaörsön hazai meccsek jönnek, mi egy kicsit megszívtuk a dolgot, mert az első 5 meccs az rögtön olyan lesz, ahol nagyon kell teljesíteni, tehát nem lesz itt idő himihumizni, de ezek megvannak, még ezt majd pontosítják, viszont hogyha kézilabda szurkoló vagy, akkor már elkezdhetsz taktikázni, hogy nagyjából melyik heteken lesznek hazai meccsek, és az alapján tervezni a dolgaidat. Nyaralás szempontjából pedig azt mondom, hogy most ezen a héten brutál meleg lesz a hétvégén, itt van ez a hőkupola, minden kiszárad, nézegetem a híreket, brutál, hogy mit jönnek szembe. Úgy tűnik, hogy a paksi atomerőművet is a története során először le kell majd állítani, azért, mert egyszerűen nem tudják a Dunavizével annyira hűteni a dolgokat, tehát hogy itt lesznek majd nehézségek, amiken át kell evickelni, de ezekről majd szerintem Andi beszél a hírekben. Szóval erre lehet ma számítani, ilyen lesz a mi péntekünk, boldog augusztus előtti utolsó júliusi napot, és hogyha hozzászólnál az adáshoz, akkor ezt megteheted, SMS Viber számunk ma is nyitott, és én köszönök minden interakciót. 0620 978 978 5, Buenos Morgan mindenkinek!

0: Morgan. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon. Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@tober.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szerelem a csúcson, 6 óra 47 perc van, Buenos Morgan mindenkinek, és csak erősíteni tudom, amit az előbb már mondtam, mert az M1-es autópályán hát nem annyira jól lehet autózni Budapest felé, szóval érdemes az 1-est választani. Július 31-e van, ez a 212. nap idén, de hát kiszámolja, ugye? Mi? És boldog névnapot minden kedves Oszkárnak és Adeodátának. Na, ezt a nevet se tudtad eddig, hogy van, ugye? Lehet még névnek adni a Germánt, ők is ma ünnepelnek egyébként, vagy ő, mert szerintem ennél több ilyen nincsen az országban, és Deodátát is ülünk ma. No, kanyarodjunk rá születésnaposokra, képzeld el, ma van J.K. Rowling születésnapja, ő ugye a Harry Potter könyvsorozat világhírű brit szerzője, 1965-ben született, és egy izgalmas dolog ezzel kapcsolatban, hogy azt hiszem, és igen, itt van a megerősítés a dolognak, igen, Harry Potter is ezen a napon született, mert hogy J.K. Rowling erre a napra datálja, úgy írta vele a könyvbe, hogy a saját születésnapja legyen a villámhomlokónak is a szülinapja. Ez egyébként nem is hülyesség, hogy én mondjuk valamilyen céget beregisztrálok a Facebookon, és muszáj neki születésnapot adni, én is a sajátomat szoktam, egészen egyszerűen azért, hogy ne felejtsem el. Ma ünnepel Wesley Snipes is, 1962-ben látta meg a napvilágot, a Penge sztárja, az mekkora mozi. És hogyha már színészeknél tartunk, akkor Louis de Funès is a mai napon ünnepel, a francia filmszínész, például rengeteg csendőr filmben látható, 112 éves lenne, hogyha még élne. Szép lenne. Popkulturális dolgokból néhányat emeljünk ki, például Kolumbusz Kristóf harmadik útján első európaiként fedezte föl Trinidad szigetét, bár egyébként neki soha fogalma nem volt, hogy merre járt, de így írták le. Szerintem egyébként ő inkább ilyen, mizé volt ilyen celeb, akit előre toltak az első sorba, aztán ennyi. 1965-ben a The Rolling Stones az I Can't Get No Satisfaction című dala, pontosabban a Satisfaction című dala, a Billboard Hot 100 élére került, és a rock történelem egyik legismertebb slágere lett, nagyon sokáig volt ott amúgy a dobogon. Haláleseteket nem nagyon szoktunk, de ez egy érdekes sztori. 1980-ban ezen a napon hunyt el Mohamed Rafi, te is ismered mi. Képzeld elő, India egyik legismertebb playback énekese, és ez mit takar? Nagyon-nagyon sok, több ezer filmdalban hallható, ugye az indiai Bollywood munkásságában. Ő volt az, aki ezeket elénekelt, aztán leplébekelték szépen a filmvásznon. Kicsit olyan híresség ő, mint egyébként a Bonnie M-nél, ugye ott volt az első nagy playback botrány, csak ott a színpad mögött énekelt az a bizonyos énekes, aki nem nézett ki annyira jól, de nálunk is voltak itt Magyarországon ilyenek, elég csak az István a királyra gondolni, és szegény Varga Viktorra. Na mindegy. Azt nézem még itt, hogy mi van. 1987-ben bemutatták a The Living Daylight című James Bond filmet. Timothy Daltonnak ez volt az első 007-es alakítása. Találmányok terén pedig emeljük ki Samuel Hopkins nevét, aki az Egyesült Államokban hát bizony hozta a szabadalmát szappanfőzéshez, vagy üveggyártáshoz, vagy a textiliparban is felhasználható hatékonyabb hamuzsír előállítási munkákat. Na, aztán világnapokat is ünneplünk, ma van a Rangerök világnapja, boldog természetvédelmi őrök munkájánapot kívánok neked is. Ez Magyarországon annyira nem népszerű, de hogyha néztél Maci Lacit, akkor pontosan tudod, hogy miről beszélek és miről van szó. Aztán itt van még a rendszergazdák napja. Próbálom kitalálni, hogy ez miért a 0731-ből kijön valami. Nem, azt írják, hogy július utolsó péntekén tartják a számítógépes rendszerek működtetését biztosító informatikusok ünnepét. Ők egyébként fontos emberek, csak néha kell hozzájuk tolmács. Aztán itt van a keverék kutyák napja. Ezt majd Andinak meggratuláljuk, illetve ma ülünk avokádó napot is. Hát, hogyha lehet Magyarországon igazán jót találni, akkor ez egy jó cucc. Egyébként az avokádó egészségügyi előnyeit is kiemelik, illetve a felhasználási módjait. Hát azt gondolom, hogy itt a mexikói konyha szerelmeseinek ez egy nagyon klassz nap lehet. Jó, nagyon meleg lesz, tehát hidratáljatok, akár úgy is, hogy sok avokádót fogyasztotok, akár úgy is, hogy sok vizet isztok, bár egyébként a következő dal az izzasztó lesz, főleg, hogyha elkezdtek ugrálni már így reggel, ébredni is jó erre, tehát erre kipattanni az ágyból. Egy igazi Bon Jovi jön. Jaj, de jó, hogy ilyet játszunk. A Have a Nice Day szól, ezt kívánom nektek is, legyen egy csodás napotok. Wow!

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll. Nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi komp mától. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, jönnek a részletek. A Dunamenti erőmű meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll, tájékoztatta az erőmű társaság csütörtök este közleményben az MTI-t. A DE ismerteti, vasárnap befejeződik az erőmű július 29-én meghibásodott G3-as blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A telephely további, jelenleg is működő egységei ez idő alatt is támogatják a magyar villamos energiarendszert. A G2-es blokk 156 MW termelőkapacitást biztosít, az akkumulátoros energiatároló pedig 44 megawatt teljesítménnyel járul hozzá a rendszer szabályozásához és rugalmasságához. Ma hajnaltól szünetel a 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek szállítása a Mohács-Új-Mohács komp átkelőhelyen a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt, közölte a Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. A honlapján. A közlemény szerint a korlátozás miatt az érintett járművek tulajdonosainak és vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. A kerülés a legközelebbi Duna hidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdán felé lehetséges. A korlátozást csak abban az esetben oldják fel, ha ezt a Duna vízállása lehetővé teszi. 51-re emelkedett a délnyugat-kínai Chongqing városban történt hegyomlás halálos áldozatainak száma, 10 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, közölték csütörtökön a helyi hatóságok. A heves esőzések okozta hegyomlás július 17-én történt a Chongqing délkeleti részén fekvő Pengshui járásban, ahol a lezúduló kőzet és földtömeg több mint 10 lakóépületet temetett maga alá. A mentési munkálatokat az elmúlt napokban nehezítette a hatalmas mennyiségű omladék, az instabil hegyoldal és a nagyméretű sziklatömbök jelenléte. A kutatásban nehézgépeket, drónokat és speciális keresőberendezéseket is bevetettek, miközben a mentőcsapatok robbantásokkal és rétegenkénti feltárással igyekeztek biztonságosan átkutatni a területet. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn, az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilkó blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma felhőmentes, napos időben lesz részünk, és csapadékra sem kell számítani. 35 és 38 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen! 7:03. Roland ma nincs, én vagyok az Ádi. Roland szerintem most éppen vonatozik valamerre. Hát kitartás neki. Felcserélődtek a szerepek, ő megy arra felé, amerre én lakom, és onnan én jöttem, én meg ide jöttem, ahol ő lakik. Szóval szerepcserés támadás, mondta, hogy beugrik egy kávéra a Petrához, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ami viszont fontos itt

0: ezektől a naptejektől, mint amennyire ezt most fölkapták. Na mindegy, 24 fok van most még csak, de 37 lesz ma a tető, és a hétvégén 38-39 sem lehetetlen, és nagyon száraz meleg idő lesz. Ez egyébként a vizeink szempontjából tök negatív. Azt nézem, hogy esőnek nyomát nem látom, nem hogy most hétvégéig, hanem jövő hétvégéig sem, és itt a jövő hétre már tényleg 39 fokokat írnak, szóval az érzékenyebbek is, meg a nem annyira érzékenyek is figyeljenek oda. Ja, és még egy jó tanulságos dolog, amit így megtanultam a saját példámon, hogy figyelni kell arra, hogy azért a klímát ne állítsuk mínusz 60 fokra, tehát hogy azért legyen meg az átmenet, tehát 39 fokban lehet, hogy a 25-24 is eléggé kellemes lehet odabent. Na nézzük gyorsan, mi a helyzet az utakon, az még egy fontos dolog. Ha valaki most éppen autókázik és szeretné tudni, van-e bármi friss? Hát az M1-es senkinek nem ajánlom, a legdurvább akkor van, hogyha Komárom terelt szakaszán a főváros felé mész a 89-es kilométer környékén, illetve az képest még 8-10 kilométeren, mert hogy ilyen szintű a torlódás arra felé. Azt nézem, Budapestre a teljes szakaszon gyakorlatilag áll a szélsősáv, a kamionos, tehát hogyha M1-esen akarnál menni Budapestre, akkor a belső sávot kell, hogy válaszd, és nézem, hogy itt a térképen látok még valamit, ami említésre méltó. Tök piros az M1-es, az feltétlen fontos. Környénél van kisebb torlódás, de nem vész, lehet haladni lépésben. Vértesszőlősön is lassabb a haladás, illetve Komárom és Esztergom Duna közeli részein is sűrű a forgalom. Duna közeli részein, na ez most messzebb van, mint eddig, mert nagyon alacsony a vízszint. No, hát nézzük, mi van még. Hát a témáink, meg amiről beszélgetni akarok. Az egyik, az nem is téma, de most itt szembe jött velem, hogy tegnap tényleg elrajtolt a kék szallag? Izgalmas, a vitorlás verseny zajlik a Balatonon, ez elvileg az 58. nagy díj, és azt nézem, hogy ilyenkor ugye 48 óra áll a rendelkezésére a vitorlázóknak, de hogy hogyan tudják ezt megcsinálni, úgyhogy kevesebb a víz. És nézegetem, igen, a mezőny az módosított útvonalon kerüli meg a Balatont, igen, a keszthelyi bóját biztonsági okokból áthelyezték például. Oké, úgy látom, hogy szombaton hajnali 9-kor jár le majd az idő, nem véletlen mondtam a hajnalt, hát akkor addig sok sikert így a vitorlásosoknak. Egyébként szépen lassan, akkor szerintem lehet, hogy az elsők beérnek, akik így nagyon sietnek. No, és nézzük akkor a témát, amit ígértem, ebben az órában mivel foglalkozunk, majd nem sokára érkezik a horoszkóp, tehát a csillagok állását ma sem hagyjuk ki, illetve itt lesz az a bizonyos operáció, műtét, amit először a világtörténelemben humanoid robotok élő alanyon végeztek el. Tehát nem egy kísérletről van szó olyan értelemben, hogy valami disznón vagy malackán végzik a műtétet, aztán megnézik, mi lesz belőle, hanem olyan szintű kísérlet, hogy itt egy élő alany bevállalta, hogy ő a robotok alá fekszik. És ez nagyon izgalmas, mert ugye itt előhozhatjuk, hogy vajon mi szeretnénk-e, hogy a robotok műtsenek meg minket. Van pro, kontra, tehát például az pro, hogy tök precíz lesz, és valószínűleg, hogyha nem hibásodik meg, akkor sokkal szebben el tudja végezni a műtétet, mint akár egy emberi orvos. Ugyanakkor ott van, hogy ez mégiscsak egy gép, és mi van, hogyha valami szövődmény jön, vagy valami nem passzol a programjához, vagy valami elromlik, elmegy az áram. Jó, de az embernek meg lehet jobb napja, rosszabb napja. Tehát lesz itt mind megbeszélni. Kíváncsi vagyok arra is, hogy te miként vélekedsz. Befeküdnél a robotok alá, hogyha egy műtét következne az életedben? Lehet, hogy igen, de majd Andival ezt kitárgyaljuk. Írd meg te is, hogy mit gondolsz, jó? 0620 978 9785, ez a mi SMS és Viber számunk. Most pedig 7 óra 7-et mutat az óra. Itt az ideje, hogy zenéljünk, aztán pedig visszatérünk majd a horoszkóppal. Szóval erre lehet hangolódni. Ez vár ránk ebben az órában. Buenos Morgan!
1: Peace, hood! Latin!

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 4-8 múlt 2 perc alatt ilyen, amikor Ed Sheeran megtalálja a régi telefonját. Vajon egy Nokia 3210-es vagy 3310-es lehetett az? Milyen jó vokálok voltak ebben a dalban egyébként. Na, nem húzom az időt, elmondom, hogy mi van a horoszkóppal, mert tudom, sokan várjátok. Kosok, ma könnyebben mondasz igent, minden kosnak mondom, valamire, amire eddig csak legyintettél. És jól is jársz vele. Egy váratlan beszélgetés új ötletet adhat neked a hétvégére. Kedves Bika, a türelmed most többet ér bármilyen sietségnél, ezért ne hagyd, hogy mások sürgessenek. Estére egy apró siker feldobja a hangulatodat. Ikrek, valaki kíváncsi lesz a véleményedre. Meglepő. És most érdemes őszintén válaszolnod, mert egy régi terv új lendületet kaphat ezáltal, még a mai nap vége előtt. Izgalmas. Rák, a pénteki hangulat már reggel megérkezik hozzád, ezért könnyebben veszed az akadályokat. Egy kedves gesztus sokkal nagyobb hatással lesz rád, mint gondolnád. Oroszlán, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhetsz, még akkor is, ha nem keresed ezt. Használd ki ezt arra, hogy előrébb vidd egy fontos ügyedet. Kedves szűz, ne akarj minden tökéletesre csiszolni, mert egy kis spontaneitás most jól áll neked. Egy váratlan meghívás, kellemes meglepetést tartogat számodra. Jön a mérleg. Ma egyszerűbb lesz kompromisszumot kötni, mint elsőre hinnéd. Egy rövid találkozás vagy üzenet mosolyt csalhat az arcodra. Érkezik a Skorpió. Érdemes figyelned az első megérzésedre, mert most ritkán téved. A délután egy kisebb fordulatot hozhat, ami végül a javadra válik majd. Nyilas. Tele leszel energiával, ezért bátran vágj bele mindenbe, vagy valamibe, amit már régóta halogatsz. A humorod ma sok feszültséget oldhat fel a környezetedben, úgyhogy élj ezzel a lehetőséggel. Jön a bak, a kitartásod most látványos eredményt hozhat, még ha lassúnak is érzed a haladást. Este megengedhetsz magadnak egy kis kikapcsolódást, mindezt bűntudat nélkül megérdemled. Vízöntő, egy szokatlan ötlet ma éppen attól működhet jól, hogy senki más nem gondolt rá. Hallgass a kíváncsiságodra, mert érdekes lehetőség bukkalhat fel ezen keresztül. Halak, ma könnyebben ráhangolódsz mások érzéseire, és ezzel sokat segíthetsz valakinek. A nap végén egy kellemes hír vagy meglepetés teszi teljesen teljessé a péntekedet. Hát ezek az üzenetek azok, amiket lehet magunkkal vinni, illetve az, hogy az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán a főváros felé vezető oldalon, ugye említettem ezt a torlódást a 89-es kilométernél, itt korábban egy személyautó árokba hajtott, de jó hír, hogy a helyszínen is befejezték, a sávzárás is megszűnt, így a több kilométeres torlódás feloszlóban van, azért még hatással van a későbbi forgalomra is, tehát hogyha valaki Budapest felé megy, én az M1-es helyett még mindig inkább az 1-es utat javallom. Azt nézem még, hogy van-e bármi, amit írtatok SMS-ben az utakról, most jelenleg ilyenről nem tudok beszámolni, úgyhogy szépen rákanyarodunk a témára, és behívjuk nem sokára Andit, ugyanis először operáltak humanoid robotok élő alanyon, megbeszéljük majd, hogy bemernénk-e feküdni egy gép alá, pontosabban a gép kése alá, vagy inkább választanánk a húsvér orvost, sebészt. Ha van véleményed, írd meg, persze, hogy van. 0620 978 978-5.

0: Manus Morgan, 8:08 és itt van velem az Andi. Szia, jó reggelt neked is!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, hogy telik? Nekem ez a péntek, ez most eléggé küzdős, nem tudom miért. A péntekek ennél simában szoktak siklani.
1: De igen, nekem is. Én el is aludtam reggel, úgyhogy...
0: Tényleg?
1: Éppen, hogy beértem, igen.
0: Milyen szundis vagy? Tehát nyomogattad a szundi gombot? És hány szundis vagy? Én azt hiszem most éppen kettőn állok, tehát a másodikra már így ébredgetek.
1: Én három.
0: Három?
1: Igen.
0: Hát figyelj, azért jó, hogy itt vagy, meg nyilván korábban érkeztél, mint én a mai napon is, tehát hogy a hírszerkesztőket megverni ebben a rádióban gyakorlatilag nem lehet. Ráadásul most van ezer dolog, nem? Itt az energiafogyasztás, hallgatom, te is mondod, mindenféle problémák, igen, meg nehézségek. Töltsük fel a mobilunkat, amíg még lehet.
1: Ja, igen, meg a mi az, amit a powerbankot, mert azt még lehet utána használni plusz töltésre.
0: Azt is töltsük. Igen. De figyelj, hogyha nem lesz áram, akkor a témánk is tártalan, de amíg van áram, addig ezt mindenképpen meg kell majd beszélnünk. Viszont előtte boldog keverékkutyák napját neked is.
1: Na, az van, keverékkutya nap.
0: Neked olyan van?
1: Nem, nekem fajta tiszta.
0: A keveréknek mentett számít minden.
1: Mentett egyébként, mentett kutyus. De...
0: Mitől számít valami keveréknek? Tehát az is keveréknek számít, ami idézőjelben fajta tiszta, de nem tudod igazolni? Vagy ez úgy van, hogy csak az keverék, ahol mondjuk apa és anya más?
1: Csak az keverék, igen, mert ugye hiába nem tudod igazolni, attól még ugye fajta tiszta a kutyát, csak ugye nincs törzskönyve.
0: Tehát akkor a vizsla tacskó gyermek, hát az keverék.
1: Elég igen, bár mondjuk megnéznék egy ilyen házasítást, de hogy igen.
0: Igen, ott az a neccesebb, hogyha a tacskó a hím. De hát többnyire...
1: Nem.
0: Mi az? Hogy megy oda föl?
1: Hát legugol. A tacskó, hát legugol, vagy leül a vizsla, és
0: az a nehezebb, ha a vizsla a hím.
1: Hát én legalábbis így képzelném. Tehát jó.
0: Nem erről akartam beszélgetni, de azért nem baj, hogy érintettük.
1: Annak nehezebb, mert a tacskó nem tudja fölemelni magát, de ugye a vizsla le tudja ez tenni magát.
0: Mit csinálunk ebből? Ez lesz a vita, vagy a tavi? Mind a kettő jó. Vita, az jó, az jobban tetszik. Vita tigris. Na, figyelj, hát ez a téma egyébként szerintem rendkívül izgalmas. Először operáltak humanoid robotok élő alanyt. Vagyis végre nem egy halott húson tesztelték a dolgot. Azért annyira még nem, tehát bulvárosan írták meg a cikket, de azért annyira még nem kell megijednünk, nem embert operáltak, hanem élő sertést.
1: Szegény. Igen, okay. Hát mindig az állatokon tesztelünk, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy ők nem élő lények, meg éreznek, de...
0: Figyelj, én úgy vagyok vele, hogy inkább egy disznón teszteljünk, mint egy emberen. Tehát, hogy értem én, de valamint ki kell próbálni, mint próbálnád ki? Vagy a halott bűnözőkön?
1: Na,
0: elítélt,
1: tessék,
0: halálra ítélt bűnözőkön kell műteni.
1: Hát jó, igen. Mondjuk az olyan nagyon-nagyon veszélyes bűnözőkön. Igen. De na, mondjuk látod? Egy lopásért lecsukott embert, vagy nem tudom, ittes vezetésért lecsukott embert azért ne operáltassuk olyan nagy robottal, de mondjuk aki nem tudom hány embert megölt,
0: na, ugye?
1: Az mondjuk igen, lelkiismeret furdalás nélkül, ott mondjuk igen.
0: De egyébként eddig is voltak már ilyen robotos műtétek, engem ez mindig nagyon érdekelt, ugye hogy van magyarul? Az élet 300 kiló felett. Na, abban van az, hogy ilyen gyomorszűkítő műtéteket csinál a Dr. Nozeredem robottal, és megkérdeztem egy sebészorvos ismerősömet, hogy ez hogy működik. És egyébként tök izgi tényleg, azt látod, hogy ilyenkor belefekszik az orvos egy ilyen monitorszerű valamibe, és megfogja két joystickot, és gyakorlatilag, ha ott van rajta a két keze, meg benn van a feje, akkor dolgozik a robot, ha bármit kiszed ebből, akkor nem. És van saját profi az orvosnak, tehát hogy te nem csinálod meg azt, hogy te oda befekszel, és elkezdesz kaszabolni. És tök izgi, hogy lehetsz más ponton, mint ahol a robot egyébként, illetve az is tök izgalmas, megkérdeztem, hogy itt lehet olyat csinálni, mint mondjuk akár a Photoshopban, vagy a hangvágó programban, hogy először csak elvégzed a monitoron a műveletet, vagy akár a Wordben. Elvégzed a műveletet, és aztán nyomod rá, hogy enter, hogyha mindent jól csináltál. Tehát, hogyha nem pont oda húztad a vonalat, vagy nem pont úgy van a dolog, akkor még visszaléphetsz, és addig nem csinált semmit a robot. Tehát elvileg ez a módszer biztonságos.
1: Hát igen, de ugye... Jaj, bocsánat.
0: Nyugodtan, de úgy biztonságosabb, mint bármi más.
1: Igen, de ugye itt még mindig az ember irányít.
0: Csak hát ezzel igen, ezzel van egy nagy probléma. Ezzel az a probléma, hogy ez a gép, ez körülbelül 800 kiló. És egy bazi nagy műtő kell hozzá. És itt jön be ez, ami most a tényleg nagy újdonság, hogy humanoid robot, amit úgy kell elképzelni, hogy tényleg ilyen emberszerű formája van, 150 centi, tehát kb. Mint a Roland, kicsit magasabb.
1: Kicsit magasabb, igen.
0: Illetve 27 kiló. Tehát egy viszonylag egy kis dolog, ami ugyan még drága, de ezt azért el lehet képzelni mondjuk egy vidéki kórházban is, hogy berakják így a műtőbe, és ezt a robotot tudják ugyanígy még mindig emberek irányítani a háttérből, tehát nem az van, hogy a robot megcsinálja a műtétet, és eképpen hát elvileg pontosabban és precízebben tudnak dolgozni. Minden műtét, amit most disznókon végrehajtottak, az jól sikerült. Minden esetben laparoszkópos epehólyag eltávolítást végeztek az alanyokon, tehát ezek a malackák, ezek tulajdonképpen még boldogabban, meg egészségesebben távoztak onnan, mint mondjuk társaik, akik a vágóidon vannak.
1: Hát ki tudja, mert most, hogyha nincs baj az epehólyagotnak, akkor ne vegyék ki, érted?
0: Jó van, na de...
1: Tehát annak is van funkciója.
0: De például így lehet, hogy lehet majd csinálni, mit tudom én, úgy szűzpecsenyét, hogy a malac amúgy életben marad. Csak kivesznek belőle egy kis részt, és...
1: Jó, persze, úristen.
0: Jó, nem ez a lényeg. A Kaliforniai Egyetem mutatta be ezt a San Diego-i kutatások során, és szerintem ez tök jó irány. Vagy nem tudom, te hogy vagy vele, de így, hogy ember irányítja, és egy robot végzi, ugye sokkal precízebb, mint amit mondjuk egy ember tud.
1: Hát úgy, igen. Én addig, amíg ember irányítja ezeket a dolgokat, addig úgy nyugodtabb vagyok. De mondjuk, hogyha nem ember irányítaná, hanem most már tényleg olyan robotok lennének, amiket így hagyunk azt, hogy hadd csináljon, amit akar, az már úgy nem... Én ezzel az önvezető autókkal is úgy vagyok, hogy bármi történhet, bármilyen meghibásodás, és akkor száguldaszol, mit tudom én, akár melyik autópályán, és nem tudod irányítani az autót, és bent ülsz, és kész, ennyi volt. Meg hát ugye nem beszélve arról, hogy ezek általában ugye internet alapúak, vagy nem tudom, tehát hogy beléjük lehet nyúlni. Úgyhogy bármilyen hacker az ugye megtámadhatja ezeket a rendszereket, akár az autókról van szó, akár egy ilyen humanoid robotról.
0: Meghibásodik akkor... a Matrix. Uh-huh. Egyébként erre sok film is épül.
1: Hát ugye, nem véletlenül.
0: Igen, ugye a rendszereket például a Die Hard 4-ben is mit műveltek, csak a közlekedési lámpák átprogramozásával. És itt még mindig van egy oldal, amit meg lehet fogni, és szintén elég izgi ebben a témában, hogy ki a felelősség. Mert ugye, hogyha te okozol egy autóbalesetet, vagy mondjuk a műtétnél valamit elnézel, akkor nyilván tiéd a felelősség, de itt most a robotot nem lehet ezzel a felelősséggel terhelni.
1: Hát nem, de a gyártót azt igen. Tehát ott szerintem inkább, ha hacker támadás éri őket, akkor nem, de hogyha valami olyan meghibásodás éri, akkor mindenképpen a gyártó lesz a hibás, meg a felelős.
0: Jó, oké, de na mindegy, ott már megint egy nagy cég van, ami mögé el lehet bújni.
1: Persze, hát
0: viszont
1: igen.
0: Nézhetjük az előnyöket is, amik meg nagyon tetszenek, tehát innentől például lehet az, hogy eddig ugye az volt is olyan ismerősöm, akinek konkrétan Chuck Norris segített, képzeld el, mert olyan műtétre volt szüksége, amihez el kellett utazni Amerikába, mert csak ott volt hozzá sebész, és akkor így Chuck Norrison keresztül valami támogatás érkezett, és akkor ő mehetett, és ott megműtötték, talán pont Texasban. De hogy meg lehet innentől azt csinálni, hogy van egy brutál jó orvosod Amerikában, és van egy beteged mondjuk itt Magyarországon, tegyük azt környén, mindig környét hozom, és meg lehet csinálni, hogy felviszed Pestre a kórházba, ahol mondjuk van két ilyen robot, és akkor nem kell odautazni, nem kerül rohadt sok pénzbe, hanem meg tud műteni téged Amerikából. Csak legyen erős a wifi.
1: Csak jó, igen, csak ne menjen el, igen. Mert akkor aztán ott vége. Na, de látod, ez a probléma, hogy oké, meg lehet ezeket tenni, de ha valami baj van a rendszerben, vagy hiba van a rendszerrel, akkor onnantól kezdve vége van. De egyébként persze nyilván ez egy hasznos dolog lenne. Tehát, hogy ilyen szempontból, amit mondtál, ez igaz, mert mondjuk, ha belegondolsz, elutazni azért Amerikában nem 2 forint, meg nem olyan, mint hogyha mondjuk leutaznál Horvátországba.
0: Meg amúgy, tehát nyilván a sebészek is elég biztos kezűek, tehát ez legendásan híres, hogy a sebészeknek milyen stabil kezük van, de egy gép, egy robot az olyan mikromilliméteres dolgokat tud vágni, meg műteni, és akkor hozzuk be azt is, hogy valószínűleg kisebb lesz a heg is. Tehát, hogy lehetséges, igen, hogy például a sok császármetszéses anyuka mindig szokott panaszkodni, hogy ott marad a heg. Mondjuk azt kevesen szokták bánni, mert szép dologra emlékezteti őket, van, aki áttetoválja, van, aki elfogadja, de hogy lehetséges, hogy tudna egy robot mondjuk olyat vágni, ami mondjuk sokkal kevésbé maradandó. Nem tudom, de lehet.
1: Biztos tudna, mert hát nyilván most, hogyha belegondolsz, akkor most hiába biztos a kezük, de mindenkinek más, gondolom, a mélység, ahogy vágja, tudod, meg a technikája. Mi sem egyformán vágjuk a húst például, tehát, hogy ez is ugyanolyan. Hogy...
0: Életből vett példa. Nagyon jó. És a robotnak nincsen rossz napja. Tehát az egy igaz. Sebésznek lehet rossz napja. Lehet, hogy a hatodik műtétet csinálja, tele van a mindene,
1: igen,
0: és már menne haza.
1: Hát meg ha belegondolsz, hát meddig tart egy bonyolult műtét, akár ilyen 7, 8, meg 9 órákat is eltarthat. Én amúgy mindig is hallottam ezeket a dolgokat, hogy azért 8 órán keresztül folyamatosan koncentrálni. Tehát nem az van, mert oké, mi is dolgozunk, mi is koncentrálunk azért, de nem így, nem ilyen szinten, nem egy ember élet van a kezünkben. Tehát,
0: jó, azért ne hasonlítsd össze a két munkát, mert nyilván a miénk sokkal magasabb polcon van. Tehát mi csinálunk is valamit, de igen, teljesen jogos, amit mondasz, és akkor itt már behozom emellé azt, hogy ő nem mehet haza 8 óra után, hogyha neked lóg a beled. Uh-huh. Tehát, hogy neki mindenképpen végig kell nyomni a munkaidőt.
1: Igen.
0: Kétféle tesztet is csináltak, két különböző forgatókönyvet. Az első műtétnél az volt, hogy egy humanoid robot operált, mind a két esetben egyébként orvos irányította a robotot. De hogy egy ilyen robot operált, és egy emberi sebész asszisztált, tehát ott volt mellette. A másik esetben viszont két humanoid robot dolgozott együtt, és ott nem volt ember a műtőben jelen, tehát csak a robotok. És ez lenne egyébként a nagyon, nagyon klassz jövő, és ez egyébként még fertőzési lehetőségeket is kivenne a pakliból, tehát nem lenne az, hogy mit tudom én, az orvos nem mosta meg jól a kezét. Ez is király.
1: Persze, bár azért szerintem a robotokat is kell fertőtleníteni, de nyilván jobban lehet fertőtleníteni talán.
0: Mondjuk azt mondják, hogy egyébként ettől úgy nagyon nem kell tartanod, mert egyébként még eléggé a jövőbe kell tekinteni ahhoz, hogy ez működjön, de fölvetnek itt még szempontokat, amiken érdemes elgondolkozni, azon felül is, hogy hol van a szakképzett orvos. Például bedobják azt is, hogy ezt háború sújtotta területeken is be lehet nevetni, ahova egyébként nem küldesz orvost, és érted, ahhoz képest, hogy ott elvérzel, vagy van egy robot, és akkor most befekszel alá, nyilván a robotot választott. Tehát ez is egy tök jó dolog.
1: Na, ennek lenne értelme egyébként így, igen. De ha most belegondolsz, akkor utána, érted, ez ugyanolyan, hogy most a gyárakban is ugye kitalálják ezeket a robotokat, de utána kifog dolg, mert ugye nyilván a felére csökken a létszám, mert oké, kell ezeket a robotokat felügyelni, de ahhoz nem kell annyi ember, mint mondjuk most a gyártáshoz.
0: Jó, ez jogos, viszont kell mögé ugye egyelőre az orvos. Hát ez kérdés, hát hogy kell, tud-e odáig fejlődni az AI, hogy egy idő után már diagnosztizál, és magától megcsinálja a beavatkozást. Egyébként ezekben a sci-fi filmekben, vagy sci-fi filmekben, sci-fi, hogy mondják ezt?
1: Sci-fi.
0: Mindegy.
1: Sci-finek szokták mondani.
0: Ezekben a filmekben ugye az nem ritka, hogy akkor megjelenik a robot, és akkor megoldja a bajt. Befekszel, hát, és megműtés, kész vagy.
1: Igen. Hát de most miért ne fejlődhetne? Hát most már sokan beszélgetnek az AI-jal, tehát, hogy hát figyelj, nem tudom, hogy mi meg fogjuk ezt érni, de az unokáink szerintem biztos, meg a gyerekeink, még talán a gyerekeink is, azt hogy mi lesz ennek a vége.
0: Jó az irányosít, közben írja egy orvos nekünk, hogy a ma működő robotok, ez a Da Vinci rendszer, amit mondtam, hogy ilyen 800 kilós meg nagy, hogy ezek a ma működő robotok, ezek gyakran ki is javítják az orvost. Tehát, hogyha nem teljesen pontosan vágod, akkor ad lehetőséget, képzeld el, mint egy számítógép. Ja, akkor biztos, hogy akarod, vagy így akarod?
1: De ez meg elbizonytalanít, nem? Engem mindig elbizonytalanít ez a biztos, hogy erre gondoltál. Hát.
0: Előbb bíznál meg, és akkor mondok pár dolgot, most akkor mindenképpen robotban gondolkozunk, előbb bíznál meg egy autószerelő robotban, mint mondjuk egy orvos, egy műtős robotban? Melyikben bíznál meg előbb?
1: Hát jó kérdés. Szerintem inkább egyelőre a mostani tudás alapján inkább az autószerelős robotban.
0: Oké, hogyha lenne egy automata pilóta, autóvezető automata robot már, hogy vannak ilyen taxi rendszerek már, van, Amerikában már van, vagy lenne egy mondjuk egy orvos robot, és tegyük azt, valamilyen egyszerűbb műtétet kéne megcsinálni, mondjuk egy ilyen epehólyag eltávolítás, egyszerűbb, hát nem tudom megcsinálni. Melyikben bíznál inkább, melyikre bíznád az életedet? A taxisofőr robotra, vagy a műtős robotra?
1: Hát ha a műtős robot mögött áll egy ember, akkor a műtősre.
0: Oké, akkor emelem a tétet. Gyerekfelügyelő, babysitter robot, vagy műtős robot? Melyiket választod? Az egyiket muszáj.
1: Úristen.
0: Ugye?
1: És még mindig ebben hólyag van csak?
0: Legyen valami ilyen, ami annyira nem... Én itt már simán a műtőset választom.
1: Igen, én nem bíznám a gyereket a robotra.
0: Nagyon jó. Inkább műtsön a robot, vagy inkább húzza ki egy fogad?
1: Inkább húzza ki egy fogam.
0: Tényleg? Tehát akkor itt még inkább ezt választod. Oké, repülővezető robot, vagy műtő robot?
1: Repülővezető, vagy műtő...
0: Úgyhogy rajta is ülök. De a robot is rajta ül. Tudod, a robotika jó, nem bánthat alaptörvényt.
1: Nem tudom, legyen a... Még hogyha úgy van, akkor berohansz a vezetőfülkébe, és talán el tudnak irányítani, hogy vezesd a repülőt. Ott még azért van egy ilyen, úgyhogy inkább akkor a repülőset
0: repülő,
1: válaszol.
0: Oké. Robotműtét vagy robotpolitikus? Robotpolitikus, nem?
1: Robotpolitikus.
0: Azért megbízhatónak tűnik. Az tetszik nekem.
1: Aha, igen.
0: Jó, egyébként szerintem nagyon ebbe az irányba megyünk amúgy, és hogyha már vannak ilyen robothajvágók, meg nem tudom én mi, ott az is elvághatja a nyakadat.
1: Tehát, hogy ott ha is megkibácsodik, akkor igen.
0: Jó programozás, és tudod, bejön az informatikus, és akkor hát ezt nem értem, hogy mit kell hova hegeszteni, meg hova dugni. Na jó, hogyha van véleményetek, írjátok már, meg kíváncsi vagyok, hogy ti mennyire bíznátok meg egy ilyen robotorvosban. Én amúgy egyébként simán befeküdnék egy gép alá. Tehát, hogy amíg most még ember van alatta, addig azért, aztán, hogyha majd oda jutnak, akkor szerintem majd ott fog tartani a buli, hogy ez működni fog. De vélelmezzétek a dolgot. 0620-978-985, és még egy nagyon-nagyon fontos SMS érkezett a Vizsla tacskó párosításunkra. Ezt tudnunk kell. Ha a Vizsla beáll az árokba, akkor minden megoldva, szívesen.
1: Na,
0: köszönjük szépen a szakmai hozzászólást. Régóta

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
2: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
3: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Budapest nem kapcsolja fel a díszkivilágítást a paksi atomerőmű leállása esetén. Országosan irányított program indult a fertőzések monitorozására az intenzív terápiás osztályokon. Ma Dadon várják a véradókat. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Karácsony Gergely főpolgármester utasította a budapesti közműveket, készüljön fel arra, hogy a paksi atomerőmű leállása esetén a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszkivilágítást az általa kezelt több mint 300 díszkivilágítással rendelkező épületen. A városvezető a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az intézkedés nem érinti a közvilágítást. Karácsony Gergely azt írta, a Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból, és a díszvilágítás elhagyásával jelentős mennyiségű energia takarítható meg. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló magatartásra kéri. Országosan irányított úgynevezett Surveillance program indult a fekvőbetegellátó intézmények intenzív terápiás osztályain a fertőzések monitorozására július 1-én. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön arról írt, az általa koordinált program célja, hogy egységes módszertannal gyűjtött adatok álljanak rendelkezésre egyes kiemelt jelentőségű az intenzív terápiás ellátással összefüggő fertőzésekről, ezzel támogatva azok megelőzését, az infekciókontroll fejlesztését és a beteg biztonság erősítését. A programban valamennyi intenzív terápiás osztállyal rendelkező fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmény részt vesz, és intézményenként egy intenzív terápiás osztály bevonása kötelező, ha több is működik helyben. Az intézmények szeptember 30-áig gyűjtik az adatokat. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom-Bár megyei szervezete a mai napon Dadon várja a véradókat, 15 óra 30 és 18 óra között a közösségi házban nyújthatják karjukat. 40 férőhelyes újonnan épült bölcsödét avattak csütörtökön Parajdon. Az ünnepség szónokai azt hangsúlyozták, hogy a 12 millió lejes beruházás reménykeltő a bányakatasztrófa sújtott a székelyföldi településen. A korszerű bölcsöde a román kormány bölcsödeépítési programja keretében valósult meg. Cseke Attila megbízott fejlesztési miniszter beszédében elmondta, a bölcsödét kulcsra készen felszerelt konyhával és mosodával adják át a helyi önkormányzatnak, az oktatási intézményben 18 állás létesül.
0: Időjárás.
1: Ma sziklázó napsütésben lesz részünk, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak, 35 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk. Magas lesz az UV-sugárzás, így a bőr védelmére oda kell figyelni, és a hőség miatt igyon mindenki megfelelő mennyiségű vizet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Már csak egy dal, és visszatér a nevetés. Búr!

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 8 óra múlt 3 perccel, Buenos Morgan, Roland most vonatozik, én pedig itt veled a stúdióban, és hát szépen lassan átlendülünk most már így a harmadik órába, 8 óra után tehát a Forrás Rádió reggeli műsora hozza majd azt, ami már a hétvége hangulatát abszolút tükrözi, ez pedig nem más, mint a Ki vagyok én rovatunk, nem sokára ezzel folytatjuk majd Andival, én már kitaláltam, hogy ki lesz ő, és igazából már fel is írtam a papírra, ő most alkot, nála a

Nézem, igen. Hát most ebben a pillanatban már átléptük az a dátum. Jó, a 27 fokot. Azt léptük át. A mai napon 35-37 fokot is mondanak, és a hétvégén ez még 38-39-re is emelkedhet. Hetekig előre nézve úgy látom, hogy esőre nem számíthatunk, tehát eléggé melegben kell túlélnünk majd. Figyeljetek oda az ilyenkor fontos dolgokra, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy gyorsan egy körképet adjak az utakról. Hát, ha történt valami olyan, amiről érdemes tudnod, hogyha mostanában szeretnél autóba ülni. Az M1-es Budapest felé nagyon nem ajánlom, itt azt írják, hogy Tatabánya közelében egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az átterelt sávon. A 49-es kilométernél lépésben lehet elhaladni a jármű mellett, nyilván vannak bámészkodók, fotózók, meg katasztrófa turisták, így tehát már most, úgy látom a térképen, 1-2-3-4-5, több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki. Ja, és fontos, a hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama az alábbiak szerint módosult. Augusztus 1-én szombaton délelőtt 15 óra és este 10 óra közöttre, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra közöttre. Erre is ildomos tehát odafigyelni. Jó, azt nézem, mi van. Igen, Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart a már hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Pettend átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométer között erős, gyalogos és jármű forgalomra kell számítani, úgyhogy erre is figyeljetek oda, hogyha ezt a részt választjátok. Illetve, igen, a Magyar Közút UDI üzletek 2026. július 1-től részleges üzemszünetet hirdetett az M6-os autópályán. Ivándárda és az országhatár közötti szakasz érintett ebbe, jó, szerintem ez nekünk most annyira nem fontos, persze, hogy ha arra mész, akkor neked nyilván az. Minden esetre óvatosan, a nagy melegben még rosszabb lefulladni és ott ragadni valahol, úgyhogy arra is figyelj, hogy kellőképpen meg legyen tankolva az autód. Közben egyébként utána olvastam a kék szalagnak, és jól tippeltem, sőt, még tippelettem volna merészebben is, ugyanis vége van már a győztes hirdetésének. Lezárult a 50-50 éveken át tartó egyeduralma a kék szallagon. Na hát itt azt tenném hozzá, hogy ez az új rekord, vagy győztes, így az 58. kék szallagon, hát azt kell, hogy mondjam, hogy szinte repült. Itt nézem a fényképeket. 13 óra 27 perc és 42 másodperces vitorlázással nyerték meg az 58. kék szallagot, a Raiffeisen nagy díjat. És a katamarán legénysége, amelyik megnyerte, azt nézem, erre sem, Vándor Róbert kormányos, Kalocsai Zsolt, Lange Péter, Bali István, Fekete András és Margitics Botond. Ez a Fekete András nem az én másodunok a testvérem? Nem, majd fölhívjuk. Simán lehet. A már háromszoros győztes Vándor Róbert egyébként 2021 után állhat újra a dobogó legfelső fokára a tókerülő versenyen, le a kalappal az RSM csapata előtt tehát. Na, ez jól hangzik, annyit csak, hogy itt a 50-50 éveken át tartó egyeduralmát sikerült reggel úgy olvasnom, hogy figy-firitty, ez pedig az én fáradtsági állapotomról azért csak elárul valamit. Na jó, megnézzük, hogy ez a Fekete András az a Fekete András, és hogyha igen, akkor beszélünk vele majd egy rövidet. Okay. No, mink van még? Hát, ki vagyok én? Ez a játék jön, és ebben az órában megfejtjük, hogy melyik híres zseni gondolkodásmódja áll hozzánk a legközelebb. Hát ez is izgalmas lesz, ez egy nem általunk kitalált, de általunk feldolgozó vagy feldolgozandó téma lesz, és te is velünk együtt fejtegetheted majd ott a rádió túloldán, hogy melyik híres magyar gondolkodó az, akinek a gondolatisága legközelebb áll hozzád. Ha például Fluor Tomié, akkor most figyelj, mert jön a Well Hello és Andró közöse, ez a Crush. Buenos Morgan mindenkinek!

műsor, ami felébreszt, akár akarod, akár. Kezd a napot így és Rolanddal, és

legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgen! A Buenos Morgen! Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Ré-

0: 8-18-18. Mennyire precízen? Szia, Andi!
1: Jaj, de jó! Hello, sziasztok!
0: Egy nagyon gyors információ így az elejére. Fekete András nem az én másodunokatesom, csak névrokon. Azért fontos, mert az előbb felsoroltam a legénységét a kékszalag nyertes csapatnak, és amúgy az unokatesom is nagy vitorlásos, és többször indult is ezen a versenyen, és nézem, hogy itt benne van a csapatban. Mondom, ezért erről csak tudnék, de azért már csak ráírtam, hogy akkor most mi van, és hát itt egy névrokon. Milyen szíves, hogy pont ugyanabban a sportban remekel.
1: De azt írta,
0: igen, azt írta az Andris, hogy igazából ő most nem bánja, hogy az idei nem indult. Tehát így az idei víz az nem volt a legalkalmasabb arra, hogy így lehessen versenyezni. Ez brutális, hogy a Balaton megkerülés 13 óra valamennyi alatt megcsinálták. Nagyon kemény. Na jó, figyelj, ki vagyok, éjjátékunkkal folytatjuk. Előtted a papír, előttem a papír, én kidobom innen a kamerát, a YouTube-on lehet minket nézni. Ugye itt veszünk a fejünkre egy karaktert, és ebben a karakterben fogunk tetszelegni egy kicsit. A feladatunk pedig az, hogy kitaláljuk, hogy kit szánt ránk a másik. És hogyha nézni szeretnétek, akkor tudjátok a megoldást, ezért nevethettek, hogyha pedig a rádióban hallgatjátok, akkor nyugodtan tippelgessetek velünk 0-20-98-98-95. Na, ki kezd?
1: Kezdjétek.
0: Oké, jót írtál?
1: Ja, szerintem jót írtam.
0: A tiédben segített egy kicsit a Tomi.
1: Igen?
0: Jó. Aha, jó irányban van?
1: Igen.
0: Jól tartom. Oké. A fejemen a név. Ez a valaki vagyok. Én most átszellemülök egy pillanat. Nem tudom, ki vagyok, de szerintem ma férfi vagyok.
1: Nem.
0: Nő vagyok?
1: Hát...
0: Jó, ebbe a múltkor is belefutottunk ebbe,
1: hogy állat voltál,
0: nem telem, hogy ilyen állati valami voltam. Jó, tehát akkor nő vagyok, magyar ajkú?
1: Nem.
0: Nem. Amerikai?
1: Igen.
0: Amerikai nő vagyok. Jó, dögös nő vagyok?
1: Uh-huh.
0: Jó, létező nő vagyok?
1: Igen.
0: Tehát akkor nem egy fiktív karakter. Egyébként filmszínészettel keresem kenyerem?
1: Nem.
0: Nem. Énekléssel keresem kenyeremet. De nem sok kenyeret eszek, hogy ne hízzak el, ugye?
1: Hát szerintem igen, de
0: vékony vagyok?
1: Szerintem jók a genetikai, igen.
0: Jók a genetikai adottságai?
1: Igen.
0: Oké. Tini vagyok?
1: Nem.
0: Tehát nem a Hannah Montanás Miley Cyrus-os vonalat kell megragadni, mert már
1: de
0: ő sem.
1: De Miley Cyrus se tini már.
0: Miley sem tini mi.
1: Úgyhogy
0: jó, menjünk följebb. Milyen 20-30 vagyok?
1: Hát a mikorosztályunk inkább.
0: Mikorosztályunk hát 30, inkább?
1: 36 éves vagy.
0: Rendben. Na várjál, most én egy kemény. Nemrég házasodtam?
1: Igen.
0: Híres gitáros vagyok?
1: Nem, gitáros. Hát gitározni is tudsz.
0: Gitáros énekes, country. Pop.
1: Hát először countryval kezdted, és utána pop, igen.
0: Újra zenéltem a teljes életművemet azért, igen, mert a kiadottól meg kellett válni. Egy amerikai focista, igen. Pasi, én vagyok az egyetlen világsztár, Taylor Swift.
1: Igen.
0: Az egyetlen világsztár. Oh, szevasz.
1: 14-szeres Grammy-díjas amúgy.
0: Be kellett volna dobnom, hogy Suzuki-t neveztek el rólam. Amúgy én meg is őrülnék az ő helyében. Tehát, hogy olyan értelemben, hogy a teljes életmunkát újra kellett játszania, mert melyik nagy ilyen platform
1: visszivatta
0: jogokkal.
1: Igen, igen.
0: Talán a Spotify. Na mindegy. Aj, Taylor Swift, az egyetlen világsztár, aki éveken keresztül turnézik, és most néztem mindenféle ilyen rádiós kutatásokat, és tök érdekes, hogy akiből régen sok volt, tehát ilyen számunkra sztár énekes, meg a popkultúrában sokak számára elfogadható, és mindenki által szeretett, abból most ő a. Tehát, hogy igazából egyedül van, akiben így igen. Egységes megegyezés van, hogy így úgy szeretik a zenéjét. Nem tudom, engem annyira nem fertőzött meg, de nincs vele bajom.
1: Vannak jó dalai egyébként, annyira engem se fertőzött meg, de egyébként vannak jó dalai, meg tényleg az, hogy amúgy segít is, meg támogatja ugye a rajongóit is nagyon sok esetben, tehát azért olyan szempontból érdemes követni, meg példát venni róla.
0: Jól választott férjet?
1: Szerintem igen.
0: Jó.
1: Tök jól mutatnak együtt.
0: Az a kemény, nekem van a kocsimban egy Taylor Swift-es képeslap, mert az öcsémék ott voltak a koncerten. Uh-huh. Tehát, hogy ők ilyen nagyon nagy Swiftisek, vagy hogy
1: a
0: hívják
1: Swiftik,
0: ezt?
1: Swiftik, igen.
0: Ahogy így kell mondani?
1: Igen. Igen.
0: És hát még pont megvolt ez a koncert, amin ők voltak, de benne volt a fejükben az, hogy a Bécsire mennek, ami ugye elmaradt egy ilyen bombariadó miatt.
1: Ja, igen.
0: Hú, de idegesek lettek volna, hogyha arra van jegyük.
1: Hát igen, olyankor az elég kellemetlen tud lenni. De egyébként, ha jól tudom, akkor a férje rajongója volt.
0: Igen?
1: Aha, igen, és akkor valahogy úgy találkoztak, hogy így.
0: Nekem annyira érdekes egyébként, tökre passzolnak, vagy így tetszik a pár, de hogy nem ilyet gondoltam volna mellé.
1: Hát az előző pasiait nézve, igen, nem ilyet gondoltál mellé, viszont szerintem pont emiatt jó páros.
0: Na, király. Meg egyébként úgy tűnik, hogy tartós a dolog. Uh-huh. Tehát, hogy nekem igen, ez az érzésem. Aztán elindul megint egy turnéra, akkor van 4-5 éve a férjének nélküle. Tehát, hogy...
1: Hát de miért a férje meg ugye amerikai futballista, szóval őnek is azért eléggé be van táblázva szerintem a
0: mondjuk ez is igaz.
1: Naptára.
0: Na, vergődj szerepbe.
1: Jó. De most amúgy nagyon gyors voltál.
0: Igen.
1: És sosem voltál még ilyen gyors.
0: Ezt most nagyon éreztem. Szerintem felszívtam magam, mert a múltkori az nagyon nagy bukó volt, és valahogy szépítenem kellett. Mm-hmm. No, ja, megvagy. Igen.
1: Na, megvagyok. Jó, férfi vagyok?
0: Nem.
1: Nő?
0: Nő. Határozottan nő.
1: Nő vagyok. Jó. Idős vagyok?
0: Mondjuk azt kortalan, de egyébként nem.
1: Kortalan vagyok, de nem vagyok idős.
0: Hát igen, hogyha tovább mész, akkor meg tudod, miért mondom a kortalant.
1: Ja, Istenem. Szőke vagyok?
0: Nem.
1: Barna?
0: Barna vagy.
1: Barna vagyok. Jó, várjál. Énekes vagyok?
0: Nem.
1: Színész?
0: Vidd ezt még tovább, de igen, tulajdonképpen elmondom, akkor most már karakter vagy.
1: Karakter vagyok.
0: Tehát egy karakter vagy, és ezért vagy kortalan, mert ja, nem, hogy, nem öregedsz meg. Tehát ja, te annyi vagy, amennyi vagy, jó, és annyi is maradsz.
1: Jó, és tehát nő vagyok. Jó, oké, akkor filmben szerepelek. Uh-huh. Jó, vígjáték?
0: Nem.
1: Romantikus?
0: Nem.
1: Horror?
0: Nem.
1: Sci-fi?
0: Nem, inkább ilyen...
1: Fantasy? Vagy...
0: Piff-puff, csicsa, dirdur.
1: Akció.
0: Az, jó, oké, meg vagyunk.
1: Nő vagyok, karakter, akció.
0: Nagyon ikonikus főhős vagy.
1: De nem Marvel karakter vagy?
0: De hát ezt meg nem mondom, de szerintem nem. Inkább azt mondanám, hogy így, jaj, de azt nem mondom el, mert ez nagyon nagy segítség.
1: Barna, majd elmondom, hajó vagyok.
0: Te először nem filmszereplő voltál, vagy tehát nem filmes karakter voltál először.
1: Ja, a könyvben szerepeltem?
0: És nem.
1: De magyar vagyok, vagy
0: nem.
1: Külföldi?
0: Külföldi vagy.
1: Akkor miben szerep? Képregény.
0: Lehet, hogy az is volt, de nem az a jellemző. Léteztél valamiben nagyon? Nagyon szerettek a geekok? Sokat nyomogattak?
1: Ja, akkor mi az a... nem játék.
0: De. Számítógépes játékban voltál, játék és az. Azt is tudom rólad, képzeld el, hogy te voltál az első...
1: Isten, én ezt abból nagyon keveset tudok.
0: Te voltál az első számítógépes karakter, akiből anyagilag, gazdaságilag sikeres filmet tudtak csinálni. Előtte minden ilyen filmes próbálkozás az nem hozott sikert anyagilag.
1: Hú, hát én az ilyen gémeres játékokat nagyon...
0: Ezt tudni fogod. Nagyon sokan ilyen cosplay, vagy ilyen szerepjátékok, mi ez, amire így beöltöznek ezekre?
1: Ja, az cosplaynek hívják.
0: Azokra, amikre így beöltöznek, nagyon sokan öltöznek neked.
1: És hát nekem egyedül az Assassin's Creed van meg a Doom számítógépes játékban, meg ugye a Witcher.
0: Szereted a ilyen régi dolgokat, vagy az ilyen régészeti leleteket, az ilyen történeti dolgokat?
1: De várjál, mert a hogy hívják, a Gal Gadot játszott, mert az Marvel-es.
0: Lehet, hogy van belőle új verzió is, de az eredeti originál verziódat...
1: A Wonder Woman, de az
0: egy, nem. Egy nagyon-nagyon híres színésznő játszotta, akiről azt lehet tudni, hogy nagyon szép, és én a helyedben Jennifer Aniston megtéptem volna. Na ki
1: mondom,
0: az, aki nem bírja Jennifer Aniston-t?
1: A Jennifer Aniston-t.
0: Igen, ki az, aki lenyúlja a pasit? Vagy
1: fogalmam
0: nem lenyúlja, hanem átveszi?
1: Fogalmam nincs, nagyon-nagyon nincs.
0: Na erre végigvisszük. Ki az, aki neked is tetszett, meg Jennifer... Ki az, aki neked is, meg Jennifer Anistonnak is nagyon tetszett, és fontos férfi volt? Már egyikötöknél sincs szerintem. Hát a mi kis Brad Pittünk.
1: Ja.
0: Volt a csávod.
1: És a Angelina Jolie játszott.
0: Na, kit játszottam?
1: Tényleg a Tomb Raider-ről.
0: Megjöttünk! Soha nem öltöztél be Lara Croftnak?
1: De ez a Tomb Raider az maga a film. Amúgy.
0: Igen, te vagy Tomb Raider és Lara Croft. Ezt nem írtam már oda, de igen. De hogy nem öltöztél annak soha? Mert így szerintem...
1: Én nem.
0: Nem.
1: Én Wonder Woman típus vagyok.
0: Wonder Woman voltál?
1: Igen, én inkább az voltam.
0: És amúgy szeretted ezt a filmet, vagy nem is játszottál vele soha?
1: De szerettem. Az Angelina Jolie-sat megnéztem mindegyiket, az újat azt még nem.
0: Ugye hát nyilván az ő arcával rögzült be mindenkinél, tehát hogy ez annyira igen, az ő szerepe volt szerintem, mint a Demona. Tehát, hogy van egy-két ilyen, ilyen szerepe.
1: Igen.
0: Az kellett volna
1: a
0: még neked.
1: A Demona az jó,
0: az igen. Hamarabb meg lett volna?
1: Az hamarabb meg lett volna szerintem.
0: Angelina Jolie is egy ilyen megosztó
1: karakter.
0: Bár
1: érdekes, amúgy. Mert amúgy meg játszottam a Tomb Raider-rel, tehát, hogy most így hirtelen nem ugrott be.
0: Játszottál vele?
1: Játszottam, igen. Csak azért furcsa, hogy tudod, ez így hirtelen nem jutott
0: eszembe. És mit lehetett csinálni, ott így mentél? És...
1: Hát ugyanúgy mentél, felfedeztél.
0: Női Indiana Jones?
1: Aha, igen. Szerintem azért szeretik a nők ezt a karaktert egyébként.
0: Kevés olyan, szerintem olyan női főszereplő vagy ikonikus szereplő van, akit a nők is bírnak, nem?
1: Uh-huh.
0: És ő pedig egy olyan, szerintem, aki abszolút benne van. Tudod, kihez tudnám egy kicsit hasonlítani ilyen szimbólum meg karakter szempontból? A Harley Quinnhez. Tehát, hogy egy kicsit így olyasmi nekem, hogy a mi időnk Harley Quinnje, vagy az ilyen menő csaj, aki ment a fegyverekkel kisgatyában.
1: Igen, bár a Harley Quinn ez ugye egy kicsit menő csaj, de hogy ezért kicsit elmebeteg az kategória, bolond menő csaj. Igen.
0: Melyik lennél inkább?
1: Hát szerintem én a Harley Quinn lennék, ha a karakter lennék, ha választott.
0: Én az Indiana Jones-t is bírtam, amíg nem az UFO-kat kezdtek utatni.
1: Jaj, tehát, az ott nem kellett, onnantól már nem kellett volna ezt a történetet. Az első két rész az még szerintem úgy teljesen jó volt, még talán a harmadik is.
0: És látod? Akkoriban szerintem több régész végzett. Tehát azt hitték, hogy az ilyen munka lehet. Ma meg már nincsenek jó régészek, mert a mai szuperhősök már ilyen informatikusok, meg nem tudom én mik.
1: Hát, meg a régészet az nem feltétlenül erről szól. Tehát, hogy azért ritkán kell ilyeneket csinálni, szerintem hát a régészeknek.
0: Igen, a régészeknek romokban hever a karrierjük, igen. Azt lehet tudni.
1: Pedig izgalmas munka.
0: Voltunk a biodomban, megnéztük az állatkertben, majd egyszer erről lehet, hogy mesélek bővebben, de ott például van egy olyan rész, és ez tök jó a tetején, hogy ilyen dinoszaurus csontokat lehet ecsetekkel kiásni a homokozóból, és ott játszik az összes gyerek. De nekem ez volt a legutóbbi régészeti élményem, amikor ott söpörtük a homokot. Jól van, Andi, szerintem azért ügyes voltál, most ez pont nem ugrott be, de megvan a karakter, azt látom.
1: De a Brad Pitt után már megvolt.
0: Brad Pittből, igen. Amúgy azt jól mondtam, a Angelinának volt először? Tehát onnan
1: nem,
0: ment...
1: a Jennifer Aniston.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Az Angelina vette el?
1: Igen.
0: Vagy szerezte el?
1: Igen.
0: És utána nem volt még egy Jennifer Aniston kör?
1: Nem, csak utána ugye ők jobban voltak, megtartották a kapcsolatot, ha én jól tudom, de aztán ők közöttük nem volt már úgy
0: tessék,
1: semmi.
0: Tessék, még félre is vezettelek. És honnan vannak azok a gyerekek, akik berágtak a Brad Pittre, és most eldobták a nevet? Azt tudod?
1: De hát most nem tudom, most már nagyon nem követtem a történetet, de igen, ott azért voltak ilyen hasonló sztorik. Hát figyelj, van egy csomó gyerekük, nem tudom mennyi már, 2-3 közös gyerekük van, az biztos, ha jól emlékszem.
0: Hát, meg
1: ugye örökbefogadott gyerekek is vannak.
0: És most ugye eldobják a családi nevet, ezt a fantasztikus nevet, hogy Pitt, és a Brad Pitt is lenyilatkozta, hogy akkor most ő is eldobja.
1: Mert hát azt hiszem Jolly Pitt amúgy is, tehát hogy ők azt hiszem így voltak, hogy Jolly
0: igen?
1: Pitt.
0: Most akkor eldobja, és a Brad Pitt is azt mondta, hogy most a gyereke miatt akkor ő is eldobja a nevét, és akkor még nem tudja, hogy Brad lesz, vagy Brad.
1: Nem tudom, erről nem hallottam, nem, de ha ez megtörténik, akkor na, mindegy, szóval elmentek már otthonról.
0: Bánya trója. Na jó van, nem sokára folytatjuk majd egy másik témával, az is izgi lesz, megnézzük, hogy melyik híres a magyar gondolkodó fejével tudunk mi gondolkodni. Kemény lesz, nem?
1: Yeah, igen.

0: Kános Morgan, szép jó reggelt, 8:40, ennyi a pontos idő, itt van velünk Andi is, és belevágunk ebbe a bizonyos tesztbe, kvízbe. Sok olyan része és epizódja van a műsornak, amire eléggé alaposan fölkészülök, de ez most nem ilyen lesz. Találtam egy kvízt a BNN, és úgy voltam vele, hogy ebbe bele kell vetnünk magunkat, és hát bevallom, hogy nem néztem meg, nem csináltam végig. Zseniket fogunk vizsgálni. Itt azt írják, hogy ha már gondolkoztunk azon, hogy teljesen másképpen gondolkozunk, mint a világ, akkor most kiderül majd, hogy miért lehet így, illetve melyik híres zseni gondolkodás módja áll hozzánk a legközelebb. Nem szűkítjük be ezt Magyarországra, szerintem itt a kvíz, kitöltjük és megnézzük. Te is gondolkozol néha másképpen, mint a világ, ugye?
1: Uh-huh, szoktam, igen.
0: Jó, már vártad ezt a kicsit sem áll riporteri kérdést.
1: Kíváncsi vagyok amúgy.
0: Jó, mind a ketten csináljuk majd a saját eszközünkön. Te is gondolkozhatsz velünk onnan a túlvégről. És a végén pedig majd megkapjuk az eredményt, de mindig felolvasom, hogy akkor miből lehet választani, jó? És akkor kérlek, hogy egyszerre haladjunk. Tehát, hogyan töltenéd legszívesebben a vasárnap délutánodat? Lehet olyat választani, hogy becsukom a szemem, és elgondolkozom az univerzum működésén és az idő természetén. Hú, de nagyon filozófikus a dolog. Aztán van olyan, hogy leülök a hangszeremhez, vagy egy fehér lap elé, és hagyom, hogy az érzelmeim dallamokká vagy formákká álljanak össze. Lehet olyat választani, hogy rendszerezem a jegyzeteimet, és precíz kísérletet végzek, hogy bizonyítsak egy elméletet. Vagy bevonulok a műhelyembe, hogy egy új világ megváltó szerkezeten vagy technológián bütyköljek, esetleg egy füzettel a kezemben a természetet járom, és vázlatokat készítek mindenről, amit látok. Mm. Azért ezek elég elmondtak, nem?
1: Elég, igen. Mert hát ilyeneket mondjuk nem nagyon szoktunk csinálni.
0: Pont ez sem, hogy én, ha tehetem, ja, bekapcsolom a Netflixet és döglök.
1: Igen.
0: És iszom valami jót, esetleg jacuzzi.
1: Ez az. De ha választani kéne, akkor én inkább ezt az univerzumos témát.
0: Jó, ebből én
1: mondanám.
0: Is, mert egyébként hangszer elé beülnék szívesen, de mostanában nem foglalkoztam ezzel.
1: Na jó, de akkor inkább azt választ,
0: inkább azt választom?
1: Hát ha azt csinálnád.
0: Tehát azt választom,
1: igen.
0: Amit a legszívesebben
1: csinálnál, igen.
0: Jó, akkor én az első kérdésnél elvéreztem. Rendben, akkor te gondolkozz az univerzumon, én meg beülök a kis szinti mögé.
1: Jó.
0: Várjál. Oké, leülök a hangszeremhez. Jó, benyomtam. Jó. 11%-kal már közelebb vagyunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy Einstein vagy Frank Einstein, nem tudom, mi lesz a vége. Uh-huh. Azt sem tudom, miből lehet választani.
1: Szépen.
0: Mi bosszant fel leginkább, Andi, a mindennapokban? Á, minden, nem, ja. Nincsen Andi verzió. A felületes munkavégzés, az értelmetlen bürokrácia, a szabályok és az unalom, ha ellopják az ötleteimet, vagy a szellemi korlátoltság?
1: Hát ez... Ebből többet is tudnék választani,
0: én
1: ilyenkor
0: tudnék.
1: Ez olyan rossz.
0: De szerintem az értelmetlen bürokráciát választom, vagy várjál, lehet, hogy a szabályok és az unalom. Nem szoktam unatkozni. De most akkor melyiket válasszam, mert ha ellopják
1: hát a bürokráciát.
0: Bürokráciára nyomok, te?
1: Én ha ellopják az ötleteimet. Arra mentem rá.
0: És nincs valami, amit ellophatok? Egyébként van ilyenet, hogy mit loptak el legutóbb? Most csak nem is kell megnevezni, de hogy mit szoktak ellopni?
1: Nem feltétlen. Olyan ötletet nem loptak még el, ami annyira fontos lett volna.
0: Az a pasi kell nekem, és valaki ellopja az ötletet.
1: Olyan van, hogy valamit kitalálok, és utána más megvalósítja. Olyankor azért szoktam egy kicsit úgy bosszankodni, de hát kiküldtem az univerzumba, szóval.
0: Na figyelj, nekem,
1: így jártam.
0: Nekem annyi zseniális ötletem van, hogy érted, most ellopnak egyet, van még sok.
1: Hát,
0: de ez nagyon idegesítő, tényleg nekem volt egy nagy ötletem, amit képzeld el is küldtem az RTL klubnak, leírtam, minek hívják ezt szinopszis formájában, el is küldtem, le is adtam, és megcsinálták. És nem az én ötletem alapján, valószínűleg meg sem nyitotta senki soha az e-mailt, de ez az árulók sorozat, hogy a gyilkosos játékból kéne valami, azt én elküldtem nekik szinopszisban, és aztán jött a külföldi licensz pár évvel később.
1: Ah, de jó.
0: Az egy kicsit idegesítő, mert lehet, hogy abból lehetett volna pénz,
1: hát,
0: hogyha nem akkor is nem úgy csinálják meg, de mi nagyon sokat játszottuk ezt.
1: Oké, okay.
0: Olvasol egyet, jó, hogy ne csak az én szem járjon.
1: Mi a legerősebb fegyvered, amikor megoldást keresel egy problémára? Az intuícióm, egyszerűen érzem, mi a helyes és egyúttal esztétikus megoldás. A képzelőerőm, szeretek elrugaszkodni a valóságtól, hogy új perspektívát találjak. A vízióm, látom a jövőt, és nem félek a radikális, szokatlan ötletektől sem. A kitartásom, addig próbálkozom és elemzem az adatokat, amíg nincs meg a válasz. A megfigyelő képességem, észreveszem az összefüggéseket ott is, ahol más nem.
0: Én már rá is nyomtam a képzelőerőre.
1: Én is
0: te
1: arra.
0: Te is? Itt egy irányba megyünk.
1: Igen.
0: Az alábbiak közül melyik lenne a legfontosabb munkaeszközöd? Precíz mérőműszerek, a belső képzelőerőm, egy vázlatfüzet, egy hangszer vagy kotta, egy kréta és egy tábla. Ezt lehet iPadnek értelmezni?
1: Lehet, igen, szerintem.
0: Várjál, precíz mérőmű, egy vázlatfüzet.
1: Vázlat vagy a belső képzelőerő, még az, én ez a kettő.
0: Én megnyomom a belső képzelőerőt ebből mégis.
1: Igen.
0: Hát aha, igen, mert az fontosabb, mint hogy leírjam. Gyerekkoromban is mindig elképzeltem mindenféle dolgokat.
1: Na jó, de ha nem írod le, akkor utána az elszáll.
0: Nekem a legendás memóriám.
1: Én a vázlatfüzetre megyek.
0: Jó, Andi, mi inspirál téged leginkább a munkád során? Az igazság keresése és a vágy, hogy valami újat fedez fel a világról, az alkotás öröme és a belső harmónia kifejezése, a világ sokszínűsége, a művészet és a tudomány tökéletes egysége, a vágy, hogy olyat alkoss, ami az egész emberiség fejlődését szolgálja, vagy a kíváncsiság, hogy megértsem a legmélyebb logikai szabályokat.
1: Nekem alkotás örömet. Nekem alkotás örömet. Aha, igen, én is arra.
0: Kíváncsi vagyok, de nem akarom, hogy te legbonyolultabb
1: meg
0: dolgokat.
1: Meg az a vágy, hogy olyant alkossak, ami az egész emberiség fejlődését szolgálja, nekem még az, de az alkotás öröme.
0: Jó.
1: Azt arra mentem rá én is.
0: Mindjárt megérkezünk.
1: Jó, mi lenne számodra az igazi siker? Megváltoztatni a jövőt, segíteni az emberiségen, elbűvölni a hallgatóságot, átlátni a káoszon, megérteni a természetet.
0: Ez annyira egyértelmű, hogy elbűvölni a hallgatóságot.
1: Jó,
0: nekem.
1: Én segíteni az emberiségen. Én azt.
0: Hát is melyik fontosabb? Na melyik fontosabb?
1: Neked az ego.
0: Nyomj egyet még, ez hosszú, ezt mondtam.
1: Jó. Hogyan viszonyulsz a magányhoz? A magány a lételemem, a legnagyobb ötleteim akkor születnek, amikor egyedül vagyok a gondolataimmal. Szeretem, mert ilyenkor tudok a legjobban elmélyedni a részletek megfigyelésében. Szívesen alkotok egyedül, de a művészetem lényege, hogy másoknak is örömet okozzak vele. Szükségem van rá a mély gondolkodáshoz, de szívesen beszélgetek a fontos kérdésekről másokkal. A munka hevében észre sem veszem, hogy egyedül vagyok, a cél lebeg a szemem előtt.
0: Tűha. Aha.
1: Hát nekem itt is kettő van, ami...
0: Tök érdekes, hogy régen, amikor ilyen magányosabb időszakaim voltak, akkor annyira nem szerettem azt megélni, de amúgy néha most meg azt érzem a nagy zajban, hogy jó lenne egy kicsit félrevonulni. Aha. Tehát, hogy ez így átértékelődik az emberben. Na, bökjünk.
1: Én azt, hogy szükségem van rá a mély gondolkodáshoz, de szívesen beszélgetek a fontos kérdésekről másokkal.
0: Jó, én is erre gondoltam. Nézzük. Ezt meglököm én is ezt, mert ugyanerre gondoltunk. Oké. Hogyan kezdesz hozzá egy új feladathoz? Elméleteket gyártok rá, elkezdem tesztelni a gyakorlatban, megfigyelem a részleteket, kivetítem a lelki szemeim elé, hagyom, hogy magával ragadjon a flow, én egyből elkezdem tesztelgetni. Nem érdekel a felgyullad, használati utasítás a gyengéké. Majd a füsttől kinyitom.
1: Én lehet, hogy ez a kivetítem a lelki szemeim elé, vagy elméleteket gyártok rá. Ez
0: akkor
1: a kettő.
0: Te vetítges.
1: Jó, vetítgetek.
0: Mi lenne a legfontosabb üzeneted nem az UFO-kornak, hanem az utókornak? A zene nem csak hangok sorozata, hanem a lélek visszatükröződése, azt a rohadt. Tanulmányozd, ebből ki lenne? Vagy mi lesz ebből valamilyen izéjen, Bach? Tanulmányozd a természettudományát és a tudományművészetét. Az életben nem kell semmitől sem félni, csak meg kell érteni. A jelen az övék, de a jövő, amiért dolgoztam, az enyém, azt a rohadt. A képzelet sokkal fontosabb, mint a tudás.
1: Hát én itt a zenére megyek.
0: Tényleg?
1: Uh-huh. Okay. Nekem az a legszimpibb.
0: Na. Nem csak hangosan. Hát, én is azt nyomom.
1: Te ki lettél?
0: Azt a rohadt, majdnem ezt mondtam be a Bach-hal párhuzamosan, ez lett volna a másik, amit bemondok, csak nem annyira éreztem. Nem, én Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart vagyok, kérlek szépen, 100%-ig a kis lázadó gyerek, aki zseni, de lázad. Azt írja, hogy számodra a merev logikai struktúrák helyett a belső megérzés és a flow élményének a legfontosabb preferenciája a lételem. Tehát ez jelenti a legfőbb iránytűt a munkánkban, a mindennapunkban. Harmóniát, inspirációt hoz a jelenlétem az életedbe, Andi. Te?
1: Hát én Albert Einstein lettem.
0: Ne! Megvan a kis Einsteinünk. Tehát egyébként tisztára most így ránézek.
1: Olyan,
0: ez relatív.
1: Amúgy az életérzést tudnám, amúgy amit ő képvisel. Azt írja, hogy nem elégszel meg a sablonos magyarázatokkal, vagy a bürokratikus szabályokkal, mindig a dolgok mélyére ásol, hogy megértsd a folyamatok mögötti valódi logikát. Óriási képzelő erőd van, ami segít abban, hogy a nehéz helyzetekben elrugaszkodj a megszokott sémáktól, és teljesen új perspektívából közelítsd meg a feladatokat. Kiválóan kezelsz komplex, kaotikus információhalmazokat. És képes vagy ezekből tiszta, átlátható rendszert formálni.
0: Aztad, de szép. Nekem meg a belső megérzések és a flow. Hát, mondjuk Itt azt írja, hogy ezek a flow élmény jelentik a legfőbb iránytűt munkában. Képes vagy az érzelmeidet és a környezeted hangulatait, a belső világodat közvetlenül kreatív energiává vagy egyedi alkotásra formálni. Jó, ez működik, de kicsit olyan ez, mint a horoszkóp, hogy ez szerintem ez sokakra rávetíthető, akik alkotó emberek. De az a lényeg, hogy nálam az inspiráció, az alkotás van elől, nálad meg a gondolkozás és az ilyen belső elmélkedés. Jó van. A magunk módján mind a ketten bolondok vagyunk.
1: Tehát, hogy, tényleg, igen.
0: Te szebb kort értél meg.
1: Én igen.
0: Na mindegy, meg te nem tudom.
1: Meg talán kicsit könnyebb lehetett az életem, mint neked.
0: Igen, viszont te több pólón vagy rajta, nekem meg híresek a golyóim. Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy reggel, amit néz.

poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, így és

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 000 forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitas, új szakmai ajánlással segíti a fekvőbetegellátó intézmények felkészülését a hőhullámokra az NNGK, folytatódik a karbantartás miatti melegvízszünet Tatabányán. Jönnek a részletek a mikrofon mögött Hittaller Andrea. Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitas. Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű programja, közölte a segélyszervezet csütörtökön az MTI-vel. Azt írták, az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a segélyszervezet 2026-ban még nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott hosszú távú esélyteremtésre. A kampány részeként működő lépcsőfok program mentorálással, korepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a Katolikus Karitas országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan 4000 gyermek iskolakezdését segítette, tavaly pedig 100 diák vett részt a lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik. Új szakmai ajánlást dolgozott ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, amely gyakorlati segítséget nyújt az egészségügyi intézményeknek, hogy a hőségriasztások idején is biztosítani tudják a betegellátást, a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságát, valamint az intézmények zavartalan működését. A szakmai ajánlás egységes keretet biztosít a hőhullámokra való felkészüléshez, a hőségriasztások idején alkalmazandó intézkedésekhez, valamint a hőség szezon tapasztalatainak értékeléséhez. A dokumentumban felhívják a figyelmet arra, a hatékony védekezés nem kizárólag a hőségriasztások időszakára korlátozódik, hanem egész éves felkészülést igényel. Folytatódik a karbantartás miatti melegvízszünet Tatabányán, augusztus 3-a és 7-e között Dózsakertben számíthatnak erre, augusztus 11-én és 12-én pedig az egész város ellátását érintő erőműves leállás lesz. A Tészol ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék, a karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják. Utolsó állomásához érkezik a Szép Szavak, Szép Hangok a Könyvtár udvarán elnevezésű program Komáromban. A Jókai Morvárosi Könyvtár hangulatos udvarán a mai napon 18 órától Rónaszéki Dorina olvas fel, akit az R. Nagy Dorina Band kísér.
0: Időjárás.
1: Ma sziklázó napsütésben lesz részünk, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak, 35 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk. Magas lesz az UV-sugárzás, így a bőr védelmére oda kell figyelni, és a hőség miatt igyon mindenki megfelelő mennyiségű vizet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár.

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos Morgan! 9 óra múlt 4 és

9-et, akkor ő nyer, hogyha nem, akkor én kapok majd csokit valószínűleg hétfőn. Szóval lehet szurkolni. Itt nem azt kell nézni, hogy az autóban becsukott ajtónál és mondjuk a napon hány fok van benne, hanem a hivatalos mérési adatokat kell majd bekövetnünk. Meglátjuk. Egyébként bármelyikünknek lesz igaza, szerintem az a csoki meg fog olvadni. Tehát bődületesen meleg lesz most, meg már van is. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya közelében egy műszaki hibás autó akadályozza továbbra is a forgalmat az átterelt sávon. A 49-es kilométernél lépésben lehet elhaladni a jármű mellett, ezért Budapest irányába már több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki. 40 kilométeres lezárt szakasz, csak úgy mondom, tehát hogy ezt még lehet fokozni. Aki teheti, annak mindenképpen érdemes a személyautóval az 1-es főút felé kerülni, illetve kamionosok figyelem, meg autósok, ez nektek is jó lehet. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama az alábbiak szerint módosult, írják itt nekünk a Magyar Közút oldalán, augusztus 1-én szombaton délután 15 óra és este 10 óra között, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. És ne felejtjétek a Művészetek Völgye Fesztivált, a rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigánt Petend átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométer között is erős, gyalogos és jármű forgalommal kell számolnotok. Ez most a friss információ erről. Ja, és tart még a kék szalag, az holnap reggel 9-ig, hogyha jól tudom, a lassabbak, 48 óra alatt kell megkerülni a Balaton. Még vitorlásoznak, és emiatt egyébként több a szállásfoglalás is. Ez nekem egyébként tegnap esett le, ismerőseim, barátaim mondták, hogy igazából emiatt nem lehetett normális áron Siófokon foglalni. Nézegetem, hogy miért van annyi szállás lefoglalva, meg miért olyan drága minden. Tudom, Balaton, de hogyha itt mindenki panaszkodik, hogy kevesen vannak ott, akkor miért? Mondjuk Siófok valószínűleg ilyenkor is népszerű, de mindegy, és ezért megyünk mi Enyingre, ott foglaltuk a szállást, hogy majd onnan átmenjünk Siófokra ezen a hétvégén, mert hogy kék szallag, és emiatt úgy be vannak foglalva ott a dolgok. Jó, terelt útvonalon, Keszthelynél átrakták a bóját, de már megvan a győztes, 13 óra fölött egy kicsivel, és azt nézem egyébként, hogy még azért a lassabbak, vagy akik kényelmesebbre veszik az iramot, azok még ott vitorlásoznak. Szóval, még hogyha itt szeretnél sok vitorlást látni, akkor erre is van lehetőséged, feltéve, hogy a Balatont választod. Válaszd, amíg még van benne víz. A Velencei tó az durvább, a Duna medréről is brutál képek kerülnek ki. Itt mindenki kéri, aki a környéken lakik, vagy a környéken él, hogy ne legyen ilyen katasztrófa keltés erről Facebookon, meg Instán, de az a helyzet, hogy nem kell nagyon bulvárcikket, meg ilyen sztár sztorikat mellé kerekíteni, mert eléggé bődületes a látvány, és így önmagáért beszél. Na jó, 9 óra 8 perc, ez most a pontos idő, én pedig nem sokára Andival folytatom, aki hozza a nap hírét, és nagyon felcsillantak a szemei, szerintem érinteni fogja a téma, úgyhogy izgalmas dolgokkal jövünk, mindenképpen maradj velünk.

két dolog biztos. A napfelkelte és a Buenos Morgen. Ez a Forrás Rádió ébresztő műsora.

amikor a dugóban állva is van kivel nevetni. Ébredj minden hétköznap Íj és Rolanddal és

0: Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hát az van, hogy most már kezd annyira meleg lenni, amennyire melegnek kell lennie az időjárás jelentők szerint, de amennyire nem kell melegnek lennie az én fejemben, mert idén ezt a nyarat nagyon élem. Tehát nekem ez most bejön.
1: Ezt a nagyon meleget én nem. Az előző hét az jó volt, szerintem. De ez a nagyon-nagyon meleg, ami majd most fog jönni, ez nem.
0: Az előző hét az határeset volt nekem a hajnali kerések miatt. De amúgy, hogyha az nincs, akkor azt mondom, hogy tényleg az egy optimális hét volt ilyen értelemben is. Mindegy, most ami jön, az brutál lesz. Tehát, hogy itt néztem, nem tudom, te meddig néztél előre, de ameddig én előre láttam, nem látok esőt. Jövő hétvégéig semmi.
1: Igen. Hát szombatra mond egy kis záport, de azon kívül semmi. És egyébként a zápor is olyan, hogy az csak felkavarja a meleget majd.
0: Igen, és közben meg Pakson áll a bál. Tehát te egyébként víz vagy áram nélkül bírod kevésbé. Jó, vizet értsük úgy, hogy nem halsz szomjan.
1: Nem, de, mert azért azt de veszünk nem pancsolhatsz. A boltba. Hát akkor inkább a víz, nem? Talán. Mert azért az áram az olyan dolog, hogy most oké, olvashatok én könyvet, csak...
0: Igen, jó, de nincs Netflix.
1: Gyertyafénynél
0: nézzük a Eurosportot, igen. Hát ez tipikus. Nekem is most így nyáron a víz hiányozna jobban, a téli időszakban viszont az áram. Én azt mondom.
1: Hát a téli időszakban igen.
0: Na jó, naphíre. Mit hoztál? Nagyon mosolyogva jöttél be, azt hiszem, hogy témádnál vagy.
1: Igen, mert arról szól a cikk ugye tulajdonképpen, hogy milyen személyiséget árul el az, hogyha például idegesít az minket, ha valaki lassan sétál a járdán előtt.
0: Ó, micsoda probléma, hallod? Hadd mondjak el nagyon gyorsan egy történetet. Apa, amikor magyar forgalomból nyaralás alatt átmentünk Ausztriába, és megtapasztalta a nyaralás alatt, hogy hát itt milyen nyugalom van, és hogy itt mindenki tartja a sebességhatárt, nem akarnak minket kielőzni. Jaj, milyen jó ez, tartott ez 2 percig, rohadt, miért nem mentek, hogy nem ugye az, hogy mindenkit ráér. Mariel Hilfer nap van, vagy mi az ez. Szóval, hogy én ezzel úgy vagyok, hogyha nagyon ráérek, nagyon nyaralok, akkor oké, de ha megyek valahova, a világ egyik legidegesítőbb dolga.
1: Hát, ha valahova sietek, akkor általában engem is szokott idegesíteni, de ez akkor a legdühítőbb, amikor ki se tudod kerülni, mert vagy így kacsázik előtted, vagy ugye ketten csinálják ezt előtted, és elfoglalják az egész járdát.
0: Mindezt képzeld el a bevásárlóközpontban, ahol már mennél levenni a terméket, és pont ott nézelődik, pont úgy nézelődik, és pont akkor lép hátra, amikor te ott elsurrannál, és akkor összeértek, és akkor jaj, elnézést, jaj, bocsánat, még ez is idegesítő, hogy még bocsánatot is kéreget. Na jó.
1: Igen, jó, mondjuk azt én sem szeretem, hogyha a nyakamra állnak, és szeretnék nézelődni a boltba, de alapjáraton engem ez szokott idegesíteni. Nem az a bajom, hogy előttem lassan sétál, hanem az a bajom, hogy nem sétál rendesen, és ezzel elállja az utamat is.
0: A mozgó lépcsőn? Ott is idegesítő, hogyha mennél gyorsabban, és valaki nem enged.
1: Igen, bár ugye általában, hát Pesten van az a szabály, ugye tudjuk, hogy az egyik oldalra kell állni, hogy
0: senki
1: ugye melletted
0: el.
1: Hát azért az esetek többségében tartják. Aki nem sűrűn jár Pestre, a vidékiek, ők egyébként el szokták ezt követni.
0: Amúgy, hogyha te csak úgy lófrálsz, hogy valahol állsz, akkor te figyelsz arra, hogy legyen melletted hely, mert én többnyire igyekszem, de azért néha én is belefutok, hogy én vagyok a barom.
1: Igen, néha én is belefutok, de azért én az esetek többségében szoktam erre figyelni. Pont ezért, mert engem is idegesít, hogyha elállják az utat előttem.
0: Na és ez mit árul el róla?
1: Na azt mondják, hogy ugye ez nem a másikról szól, hanem tulajdonképpen arról, hogy hogyan érzékeljük az időt, és hogy milyen elvárásaink vannak ezzel szemben. Tehát, hogy igen, ez azt árulja el, hogy hogyan viszonyulunk az időhöz, a stresszhez, meg az elvárásokhoz.
0: Várjál, most próbálom összerakni. Az időhöz az oké, tehát nyilván azt gondolom, hogy az időmmel él vissza az, aki elállja az utat, ergo nem tiszteli meg az én időmet, ami nekem a legfontosabb, és akkor ezen fölhúzom magam. A stressz, tehát hogy mennyire vagyunk stresszesek, hogy mennyire vagyunk türelmesek, mennyire bírjuk kivárni azt, hogyha valaki tötymörög?
1: Aha, igen. Meg ugye itt azt is írja a cikk, hogy ugye a stressz egyébként megtorzíthatja az időérzékelést. Tehát, hogy sokkal hosszabbnak tűnik ez az idő, mint amennyi általában.
0: Ez mondjuk igaz, mert hogyha ráidegesítem magam, minden nap van egy lámpa, ami elvesz egy percet az életemből hazafelé, tehát ez nem tud zöld lenni fizikailag, mert úgy jösszhet egy másikon korábban, és hogyha ráhergelem magam, hogy ez veszi el az időt az életemből, akkor sokkal tovább piros. Jó, ezt értem. És mi volt a harmadik? Idő, stressz?
1: Meg, hogy az elvárásaid.
0: Aha, tehát hogyha nagyon megvan a fejemben, hogy mit akarok, meg hogyan.
1: Hát meg azt tudod, hogy ha te nem csinálod ezt, akkor ő miért csinálja, gondolom. Tehát van egy elvárásod azzal kapcsolatban, hogy kéne közlekedni, de ő nem úgy közlekedik, ahogy te elvárnád. Tehát, hogy
0: igen, így... és akkor itt emeljük be a tötymörgéshez azokat is, akik mondjuk autóval tötymörögnek. Tehát hogyha,
1: ja, hát
0: nem tudom, megfigyelted-e, hogyha olyan útvonalon mész, amit ismersz és amit tudsz, akkor sokkal jobban idegesít. Tehát itt bejön az elvárás faktor, mert
1: igen,
0: tudod,
1: mert ott
0: hogy
1: gyorsabban tudnál, meg tudod, hogy gyorsabban tudnál haladni, mert te már ugye tisztában vagy azzal, hogy merre kell menni. Igen.
0: Közben meg tökre benne van, hogy ő egy turista, fogalma nincs, hol van, parkolni akar, vagy csak kalapos bácsi, vagy igen, vagy hétvégi sofőrnő, nem tudom, tehát hogy igen.
1: Na hát a hétvégi sofőrök, na ők azért még veszélyesek is ráadásul ilyen szempontból, igen. De egyébként képzeld, erre is van már egy angol kifejezés.
0: Na.
1: Ez a sidewalk rage. Az a járda dű, az a neve.
0: Járda dű, ami a járdán kialakul, hogyha előtted totyognak.
1: Igen. Úgyhogy most már mindenre van egy kifejezésünk.
0: Amúgy az is megfigyelhető, hogy ahogyan vannak az autósoknál, hú, de nem szeretem azt a fajtát, az olyan, aki kivág mögüled, és akár jobbról is megelőz, hogy a gyalogosoknál is van ez a típus, aki így elstartol, és én például gyalogosban, már autóban ezt megvettem, gyalogosban én ilyen vagyok. Tehát, hogy én figyelem a rést, nézem, hogy hol jönnek úgy szembe, hogy én ott még elsurranok, és olyan pofátlanul kielőzök, hogy csak na.
1: Hát ilyenkor, amikor idegesít, hogy lassan mennek előtted, akkor igen, meg kell találni azt a kis rést is. Engem mondjuk az jobban szokott idegesíteni, hogyha jönnek velem szemben, ketten, és látják, hogy jövök, de nem állna arrébb egyik se, hogy elférjek. Nekem kell lemennem a füves részre,
0: ja,
1: hogy el tudjak menni, mert ők nem hajlandók elengedni egymás kezét, vagy nem tudom, ellépni egymás mellől, mögé lépni, tehát hogy ez, na, engem ez jobban idegesít.
0: Ja, ha én egyedül vagyok, simán átvágok közöttük. Nem érdekel, hogy szerelmes pár. Én ott megyek. Mennem kell, megyek.
1: Ja, igazad is van egyébként.
0: Az más kérdés, hogy vannak ilyen iratlan szabályok, hogy például, hogyha valaki gyerekkel van, akkor inkább a másik oldal lép el. Tehát, hogy van, amire azért így valamelyest figyelsz. Tudod, mi bosszant még? Ott nem is feltétlen tötymörgök, de gyakran előfordul, és na, az nekem, és ez viszont elvárás téma szerintem, az felcseszi az agyamat. Ha sétálok valahol, járdán, és rám csengetnek biciklivel vagy rollerrel, ott a kormányot, kerülj ki! Ne csengergess, mindig
1: hát
0: beszarok.
1: Jó, de nem, ha nem tud biztonságosan kikerülni, mert elfoglalod
0: meg.
1: Hát
0: az
1: jó,
0: egy járda.
1: De neked egy pillanat arrébb lépni, de ő neki ugye le kell szállnia, amit, tehát, na, azért én ezen nem szoktam amúgy.
0: Lehet, hogy azért, mert én ilyen megijedős vagyok, tehát hogy én ezekkel nagyon meg tudok ijedni, hogyha... Most a vonattól is egyetlen egy bajom van a vonattal. Engem nem érdekel, hogy késik, nem érdekel, hogy pontatlan, nem érdekel, hogy nem megy a klíma. Tényleg semmi nem érdekel, állnom kell, megoldom. De amikor állok a pályaudvaron, és mögöttem elhúz egy vonat, és dudál egyet,
1: igen,
0: akkor már mi a szösznek dudál? Ha már ott vagy, már úgyse tudsz odébb lépni.
1: Ja, akartól én is meg szoktam ijedni.
0: Én csak ebben a hónapban kétszer kaptam szívszélütést emiatt, és nincs hét életem, mint egy macskának.
1: Igen. Mondjuk te azért nem nagyon szoktál vonatozni, nem?
0: Hát most a kezem miatt. Most
1: azért
0: átszoktam.
1: Mondom, hogy amúgy nem szoktál, és hogy...
0: De ugye szerintem nem lehet megszokni.
1: Hát igen, mert nagyon hangos.
0: Igen.
1: Hát azért más, amikor mögötted rá a bicikliről rád csengetnek, mint azért, amikor a vonat dudál egy hatalmasat.
0: És van valami, amit itt javasolnak? Vagy ez csak egyszerűen egy olyan dolog, amit meg kell szoknunk, ilyenek vagyunk, és ez van. Vagy ha ők nem javasolnak, akkor te javasolsz bármit, hogy mit csinálják, ha ilyen idegeskedős vagyok?
1: Igazából itt azt írják, hogy fejleszthető ugye a türelem, tehát az a lényeg, hogy türelmesek legyünk.
0: Hogyne.
1: Itt azt írják,
0: számolj,
1: hogy mindfulness, vagy hála gyakorlatokkal lehet csökkenteni a bosszúságot. Hát figyelj, én azt mondom, hogy ha rossz napod van, akkor nem fogod tudni, viszont azért, hogyha neked is jó napod van, akkor szerintem azért le lehet nyugtatnia magát az embernek, meg ha nem vagy késésben, tehát ha késésben vagy, akkor teljesen mindegy, milyen technikákat alkalmazol szerintem.
0: Igen, szerintem ebben igazad lesz, és itt megint az van, hogy igen, vannak olyan napok, amikor tényleg meg tudom ezt mosolyogni, meg ki tudok röhögni egy-két ilyen embert. Mi volt ez az angol szó? Te megjegyezted? Tudom, már leraktad a jegyzetet, szegényem.
1: Valamilyen
0: próbálom
1: rage.
0: Megtalálni, csak hogy...
1: Sidewalk rage, azt hiszem.
0: Sidewalk rage. Na, akkor megint tanultunk valamit, köszönöm szépen.
1: Igen.
0: Ha ilyet tapasztaltok, akkor 10-ig számolni, mindfulness, és csak utána lökjétek félre azt a szerencsétlent.

legalább hamarabb kezdesz el nevetni. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatácskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 9.41, itt a vége, fuss el véle, ennyi fért a mai Buenos Morgenbe. Hálásan köszönöm, hogy velünk ébredtél. Roland nem sokára visszatér majd, csak egy napot vett ki, mert volt egy kis elintéznivalója, és hétfőn már teljes csapattal jelentkezünk. Hát igen, a hőmérséklet drasztikus lesz, most nézem, hogy meddig jutottunk így a műsor végére, 32 fokot mutat a hőmérőm, és azt nézem közben, hogy 37 lesz ugye ma a tetőérték, hétvégén a 38 sem elképzelhetetlen, és azt nézem, hogy... tűző nap van itt a térképen eléggé sokáig, már hogy a hőtérképen. Legközelebbi esőt megkerestem. Legközelebbi eső esélyét megkerestem itt, és azt írják, hogy a következő, tehát a mostani utáni vasárnap, hát 40% van rá, hogy talán majd valami esni fog. Szóval most egy picit ettől el kell szoknunk, de hát ez van, ki kell bírni valahogy, ha teheted, akkor menj egy jó kis strandra, aztán hogyha környezettudatos vagy, akkor nagyon figyelj oda a klímahasználatra, és hogy mikor meg hogyan járatod, mert árammal is spórolnunk kell, most nézem így az országos híreket, Paksnál is gondok vannak. Nem egy könnyű nyár ilyen értelemben, de azért szerethető szerintem, hogyha a családra, meg így a saját életedre fókuszálsz, és nyilván figyelembe veszed ezeket a dolgokat is, amiket itt az imént felsoroltam. Szeressük, ami körülöttünk van, élvezzük, amíg lehet. Én ezt mondom. No, a lényeg az, hogy most amit élvezni lehet, az a koktél lesz. Egy jó koktél szerintem mindenkinek jól esik. Zimmerer Tominak fogom átpasszolni a mikrofont, és ő hozza a legjobb zenéket, a legklasszabb slágereket, aztán délután a szokott mederben folyik itt majd minden. Nálunk nincsen semmilyen apály, vagy nincsen szárazság ilyen értelemben. Bálint László Lackó hozza majd a délutáni csúcsot, és hát utána belekanyarodunk majd a hétvégébe. Ott a Roland felbukkan majd, és egyébként Andi is fogja a kezedet, meg a Tomi is, szóval a hétvégi műsorunk is a szokott formában zajlik majd. Remélem, hogy tudsz azért a hétvégén egy kicsit pihenni, vagy bezárkózol a hűvösszobába, vagy elmész egy strandra, aztán jól érzed magad. Ja, és majd a strandturnénk is folytatódik egy hét múlva hétvégén, tehát a Forrás Rádió is megteszi a magáét, a forrásból jó zenék fakadnak, illetve olyan helyre megyünk, ahol forrásvíz, vagy legalábbis jó strandvíz van, szóval erre is lehet majd nálunk készülni. Na, most már tényleg nem szaporítom tovább a szót, csak megköszönöm Andi és Rolandnak a mai napot is, azért ha nincs itt, akkor is ráhat a műsorra, és hozzátesz, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neki eztet, aztán találkozunk majd hétfőn, én hétvégén pihenek, megyek Enyingre, remélem túlélem, mert itt nagyon befenyegettek a srácok, hogy mi vár ott rám, és ezen kívül nagyon szépen köszönöm annak a Hitler Andinak, aki a Sidewalk Rage sztárja, mondjuk azt magyarországi nagykövete. Köszönöm, hogy itt voltál velem ma is, és hát nem egy nagy tudomány ez, csak annyi, hogyha a járdán előtted idegesítően ballagnak, akkor ne húzd fel magad, hanem gondolj valami szépre, mindfulness tudod, vagy gondolj az Andira, hát attól neked is jobb lesz, és én pedig Rédül Ádám voltam vagyok leszek, de ez a taps inkább neked szól, köszönöm, hogy ma is velem tartottál, és emelted a műsor fényét az SMS üzenetekkel. Találkozunk tehát hétfőn, 6 után nem sokkal. Én itt leszek, várlak téged Rolanddal, de addig is hallgasd a Forrás Rádiót, és legyen nagyon szép a hétvégéd. Óvatosan az M1-esen, meg az utakon. Buenos Morgen! Ciao, ciao!
1: Buenos Morgen! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgen, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
5: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
6: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
5: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legjobb?

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! Kétszeresére növelik a horvát-magyar gázvezeték kapacitást, pótfelvételivel még lehet jelentkezni a felsőoktatásba. Újabb bánhidai limonádé és kertmozi program lesz Tatabányán. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. Megállapodott a horvát Plinacro és a magyar földgázszállító ZRT a horvát-magyar földgáz összeköttetés kapacitásának növeléséről, közölte csütörtökön a horvát földgázszállító rendszerüzemeltető. A két társaság közös nyilatkozata szerint a Drávaszerdahely Alsó-Miholjác határkeresztező pont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200 ezerről 400 ezer szabványos köbméterre növelnék. A megemelt kapacitás a tervek szerint 2026. december 31-től állhat rendelkezésre. A fejlesztés lehetővé tenné, hogy a jelenleginél nagyobb mennyiségű földgázt szállítsanak Horvátországból Magyarországra. A Plinacro szerint ez erősítené a két ország energetikai összeköttetését, valamint javítaná Magyarország és a térség ellátásbiztonságát. Elindult a pótfelvételi eljárás, augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki a hivatal, írták a közleményben. A 2026. évi felsőoktatási pótfelvételiben meghirdetett szakokra vonatkozó információk és a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók a felvi.hu honlapon olvashatók. Tatabányán a mai napon rendezik meg az újabb bánhidai limonádé és kertmozi ingyenes programot a Puskinnál. 18 órától zenél Járinka Erik Máté, 20 óra 30 perctől pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar zenés vígjátékot lehet megnézni, várják az érdeklődőket. Augusztus 1-én 16 órától rendezik a 43. Tatai minimaraton és félmaraton versenyt. Az esemény Tata városának legszebb részein halad majd át, várják a nézőket is.
0: Időjárás.
1: Ma felhőmentes, napos időben lesz részünk és csapadékra sem kell számítani. 35 és 38 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Na kérem, ez is eljött, már mint a péntek, a hét utolsó munkanapja. Hello, buenos morgen, ki koktél, beköszön, indítom a 4 órásat, kevés Dzsumával, jó sok zenével, és persze Tamással. Jön Sony for délre, itt lesz Dash, Galantis dalt is hozok, Sophie and the Giants pedig már is kezdi az órát, a Little Blue White, így a dal, rádiózz velem!

Fodéro újdonságát hoztam, Dio Diver közösködik a dalban. Think About Us, így a cím, Cocktail 4 órában. Kevés dumával, jó sok zenével jelzem, elindítottam. 2 óráig tölthetjük együtt az időt, lesz ebbe bulvár csokor, lesz természetesen koktélos bölcsesség, és rengeteg jó tal, apropó bölcsesség, csak a szeretetet lehet vég nélkül osztogatni, úgyhogy közben mégsem fogy el. Bár vannak ugye olyanok, akik a pénzzel is így vannak. Ann Morrow, Lindbergh-nek, köszi! Tegnap legéltem a Pitbull és Jason Derulo újdonságról, hát kérem, ma meg is jelent, úgyhogy mindenképpen hozom nektek, bemutatom és egy pár szót ejtek róla. Oké, na az lesz a bulvár csokorban, úgyhogy most újdonság csokor lesz ebben az órában. Addig Criss Cross Amsterdam, The Gossip, no meg Justin Timberlake, a Selfish-sel kezd már is, 2 évvel ezelőttről hozom, csak slágerek közdobom.

0: Chris Cross Amsterdam és Louisa Sonza közös májomáj repült feléd egy újdonság itt a forráson. Csak slágerek a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy velem tartasz, teheted egészen 2 óráig. Ebben a 4 órában kevés dumát és persze rengeteg jó zenét kapsz. Például a következő fél órában Pitbull és Jason Derulo újdonságát is. Velük kapcsolatos majd a bulvár csokor, ami most akár újdonság csokor is lehetne. És mi lehet még? Hát 37 fokos maximum, szikrázó napsütéssel, erős UV-sugárzással. Ha esetleg azt kérdeznéd tőlem, hogy meddig tart ez a hőkupola nevű történet, hát a jövő hét végéig biztosan. Igen, jó hallottad, a jövő hét végéig. Tetőzni pedig úgy vasárnap hétfő kett környékén fog. Lassan pedig már érdemes felnézni az égre esténként, hiszen a perszeidák csicsat. Ó, bocsánat, ez tűzijáték volt. Na mindegy, szóval repkednek majd, szép lesz. Ha láttok egyet, mindig kívánjatok valamit, de csak titokban. Én kívánom Pitbull és Jason Derulo közösét, az is jön majd, itt lesz Sigala, a Jungle újdonságát tuti megkapod, Amy Winehouse pedig Jay-Z-vel a kereskedelmi szünet után hozza a Rehabot. Mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 2464-es vagy a 34305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
4: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@steber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafe 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

Seagala és Brian Christopher a Sweet Loving szólt 10 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Itt van a Bulvár Csokor, ahogy ígértem, az újdonsággal, Pre-YC. Na ez a dal címe Pitbull és Jason Derulo közöséről dumálok. Egy igazi bulis klub sláger. A két sztár valójában egy másodpercre sem találkozott a stúdióban a felvételek alatt. Pitbull Ausztráliában rögzítette a saját vokáljait a turnéja közepén, miközben Jason Derulo a saját Last Dance World Tour nevű világkörüli turnéjáról küldte be a sávjait. Ez egyébként a negyedik közös daluk, a Fire, a Drive You Crazy és a My Life után. A rajongók között nagy pletyka volt, hogy ennyi év után összeállnak-e még valaha is. Hát igen, összeálltak. A produceri munkát pedig a Grammy díjas The Stereotypes nevű formáció rakta össze. Persze, ők is távolról. Nos, menjünk home office-ba, küldjünk énekeket ide-oda, aztán rakjuk össze, és kész is a dal. Bulvár Csokor, benne Pitbull és Jason Derulo újdonsága, amit hozok mindjárt. Itt lesz David Guetta és a Shawzzal Well Hello Miller Dávid közöst is kapsz. Dávidot egyébként megtaláljátok a Birodalom című, mondhatnám bátran erotikus sorozatban, ami ugye Kovi életéről szól. Na mindegy, Pitbull és Jason Derulo pedig most itt a Bulvár Csokor után. Privacy, így a dal, csak slágerek közdobom.

Robin Schulzal és Dennis Lloyddal zártam az első órát. Ez a Cocktail 4 órában Kem és Gyuma, jó sok zene és Tamás, köszi, hogy itt vagy. Andi jön a legfrissebbekkel, aztán Tate McRae sportautójába csücsülhetünk bele. Ilyen lesz a Sports Car.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Ford Bánya gépgyár mögött. 0620 926 7641. Keressen minket a Facebookon.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket! Az energiaszolgáltatás rendben üzemel, 100-an fújják szombaton Tatabányán, ingyenes nyitónapokon próbálható ki a Bakony legújabb bringa pályája. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. Jelenleg az energiaszolgáltatás rendben üzemel, a paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a hálózat csúcsterhelése csütörtökön a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt. A miniszterelnök 11 órakor 100 Halombattán, 15 órakor Pakson tart sajtótájékoztatót. Ittas járművezetők, rablás, garázdaság és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői is rendőrkézre kerültek az átfogó budapesti rendészeti fellépés második hetében. A rendőrök 2907 embert igazoltattak, 63 embert elfogtak, 56-ot előállítottak, valamint 23 esetben hajtottak végre biztonsági intézkedést, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Helyszíni bírságot 81 esetben szabtak ki, 36 szabálysértési és 35 büntető feljelentést tettek, valamint közigazgatási bírságokat is alkalmaztak. Augusztus 1-én rendezik meg Tatabányán a 100-an fújják Tatabánya város fúvós zenekarának és vendégeinek koncertjét a Zenepavilonnál 19 órától. Tatabánya város fúvós zenekara idén Komárom város egresi fúvós zenekarát és az Ambergé fúvós zenekart hívta vendégül. A díszvendég Marosi László, kétszeres Artistius díjas, Fame díjas karmester, az UNESCO béke nagykövete, University of Central Florida nyugalmazott professzora. Az esemény karnagyai Szabó Ferenc és Szicsó István lesznek, a vendég karmesterek pedig Anton Lotner és Marosi László. A program ingyenes. Ingyenes nyitónapokon próbálható ki augusztus 6-án és 7-én Eplényben a Sí Arena Bike Park legújabb 2400 méter hosszú bringa pályája. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a kifejezetten kezdők, gyerekek és családok számára épült, ritmusos hullámokkal és biztonságos döntött kanyarokkal teli új nyomvonalat 2 órás pályahasználattal próbálhatják ki az érdeklődők. Eplényben Magyarország egyetlen legális Gravity Bringa parkjában a kerékpárosok a nyáron is működő 4-üléses felvonóval juthatnak fel az 25 méteres Ámos hegy tetejére, ahol 9 jól kiépített bringa pálya közül választhatnak. A Sí Arena Bike Park felvonójára gazdáikkal együtt a kutyák is felülhetnek, a hegyen pedig külön számukra kialakított úgynevezett sárga mancs ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában, áll a közleményben.
0: Időjárás.
1: Ma felhőmentes, napos időben lesz részünk és csapadékra sem kell számítani. 35 és 38 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Üdv nektek! Már a második órát indítottam, ez a koktél kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg Bulvár Csókorral, benne pedig Ale Farben. Na nem sokára hozom ám, addig Mouse Steve Ankelmuttal, itt lesz Lótfi Begi Búraival, Robbie Williams és Tate McRae a sportautójával, úgyhogy csücs bele, jön a

Steve Ankenamut és Francesco Yeet. Imádjuk a hangját az úrnak. Csak slágerek közt hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a koktél. A munka a legnehezebb részén kísérlek át ebben a négy órában. Teszem mindezt kevés dumával, a bulvár csókorban pedig Alle Farbennel nem sokára érkezik. Jön a kalendárium is. Na jó, csak egy picit persze. Miköze a mai napnak Harry Potterhez, és egyébként is kik a mai névnaposok? Na, kiderül majd rövidesen. Csak a szeretetet lehet vég nélkül osztogatni, úgyhogy közben mégsem fogy el. Anne Morrow Lindbergnek köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Amerikai pilóta, író és költő volt, aki úttörő szerepet játszott a repülés történetében. Egyébként férjével, Charles Lindberggel együtt számos rekordot állítottak fel. Nos, valószínű, hogy a hőmérsékleti rekordhoz nekik sok közük nincsen. Épp ma reggel futottam bele az egyik kereskedelmi csatornán egy beszélgetésben, amelyben a folyadék bevitel fontosságát emlegették. Nos, számomra egy olyan mennyiségről beszéltek, ami szinte elképzelhetetlen. Azt mondták, hogy a napi szokásos 2-2,5 liter háromszorosát is simán be lehet vinni ilyen nagy melegben. Számoljunk, az több mint 6 liter. Na gyerekek, van valakinek esetleg kapacitása arra, hogy amerre én megyek, 6 liter víz elfogyasztása után jön mögöttem egy mobil budival? Na, ha igen, van mármint kapacitás, akkor szívesen felveszlek mobil budi cipelőnek. Néjó, és a Closer mindjárt, Eva Max is érkezik, a Jonas Brothers pedig most kezd. Csak slágerek közdobom, itt a Sucker!

Néó, és persze, hogy a Closer volt a tiétek, 2008-ból érkezett. Ez a Cocktail 4 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, no meg a Harry Potterrel, pontosan 61 évvel ezelőtt született John Kathleen Rowling, J.K. Rowling, angol írónő, a Harry Potter regények szerzője. Képzeljétek első történetét, mely egy nyúl nevű nyúlról szól, amelyben szerepelt egy nagy méhecske, akit Miss Méhecskének hívtak, mindössze 5 vagy 6 éves korában írta, és nagyjából ugyanennyi idős korában lakott a szomszédságukban a Potter család. No hát, gondolom innen Harry Potter. Oszkárok, ti ünnepeltek ma! A nevetek a régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből ered. Boldog át, a többieknek pedig üzítessék köszönteni őket, örülnek mindennek is. Például nem sokára Alle Farbennek és a Bulvár Csokornak. Addig Santana Chad Krügerrel egy nagy klasszikot hoznak. Üzsel, az egykori ultra nátédalt a Freed hozza, Nelly Furtadót pedig most indítom. Az újdonság a

Paul Farben és a Majesty közös From Disco to Disco az újdonságot hoztam. Na persze, hogy az idei évből. Ez a Cocktail 4 órában kevés duma, egészen kettőig Tamással, és persze jó sok zene, azért ezt ne feledjük. Franz Zimmer, azaz Paul Farben érkezik már is. Ígértem nektek a bulvár csokrot, hát már kapjátok is. Nemrég dobta piacra a vadonatúj nyári hangulatú Disco című IP-jét, ami tökéletesen vegyíti a modern house-t a klasszikus diszkóval, és van egy sejtésem, hogy az iménti From Disco to Disco pont erről az IP-ről való. No és kacok, kapaszkodjatok meg, mert az úrnál elgurult a gyógyszer. No persze, hogy a jó értelemben, a berlini fenegyerek nem elég, hogy ontja magából az új house slágereket, most konkrétan privát repülőre akar ültetni titeket. Igen, jól hallottátok, a Tour Party kampányával bárki bekerülhet a belső körbe, hogy együtt nyomják akár a backstage-ben. Na mi ez, ha nem a legmenőbb nyári sztárbletyka, ugye? Ti egyébként kivel ülnétek fel arra a magángépre? Tudom, a páromat vinném, tudom, a barátomat vinném. A fenéket! Vidd el magaddal, mondjuk Kelly Harris-t, mit szólsz hozzá? Na ő is jön mindjárt Jazzy-vel, az újdonságot hozzák. New Level Empire és Curtis közöst is kapsz, a Bulvár Csokor és Elle Farben után pedig most Alex Dion és Jason Derulo közös el tiéd. Csak slágerek közdobom, itt a Csingalinga! Ilyen hülye dalt

0: voltak édes álmai, éjszaka, Beyoncé-nak biztos, Sweet Dreams. Így a 2009-es kislemez. Zártam vele a második órát a koktélban, de 4 órás, úgyhogy matematikai tanulmányaimat elővéve van még hátra 2. Köszi, hogy itt vagy, hozom Andit a legfrissebbekkel, aztán helelézünk, oké, a Noel Hollerrel és a Safri duóval tesszük, mutatom!
1: Hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! A dunamenti erőmű meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll, nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi komp mától, tűzünnep lesz Almásfüzitőn. A mikrofon mögött Hittaler Andrea, hozom a déli hír összefoglalót. A dunamenti erőmű meghibásodott blokkja vasárnapra ismét rendelkezésre áll, tájékoztatta az erőmű társaság csütörtök este közleményben az MTI-t. A DE ismerteti, vasárnap befejeződik az erőmű július 29-én meghibásodott G3-as blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A telephely további, jelenleg is működő egységei ez idő alatt is támogatják a magyar villamos energiarendszert. A G2-es blokk 156 MW termelőkapacitást biztosít, az akkumulátoros energiatároló pedig 44 megawatt teljesítménnyel járul hozzá a rendszer szabályozásához és rugalmasságához. Ma hajnaltól szünetel a 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek szállítása a Mohács-Újmohács komp átkelőhelyen a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt, közölte a Mohácsi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. A honlapján. A közlemény szerint a korlátozás miatt az érintett járművek tulajdonosainak és vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. A kerülés a legközelebbi Duna hidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdán felé lehet. A korlátozást csak abban az esetben oldják fel, ha ezt a Duna vízállása lehetővé teszi. 51-re emelkedett a délnyugat-kínai Chongqing városban történt hegyomlás halálos áldozatainak száma, 10 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, közölték csütörtökön a helyi hatóságok. A heves esőzések okozta hegyomlás július 17-én történt a Chongqing délkeleti részén fekvő Pengshui járásban, ahol a lezúduló kőzet és földtömeg több mint 10 lakóépületet temetett maga alá. A mentési munkálatokat az elmúlt napokban nehezítette a hatalmas mennyiségű omladék, az instabil hegyoldal és a nagyméretű sziklatömbök jelenléte. A kutatásban nehézgépeket, drónokat és speciális keresőberendezéseket is bevetettek, miközben a mentőcsapatok robbantásokkal és rétegenkénti feltárással igyekeztek biztonságosan átkutatni a területet. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn, az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilkó blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenás.
0: Időjárás.
1: Ma sziklázó napsütésben lesz részünk, és vármegyénkbe csapadékot sem jósolnak, 35 és 38 fok közötti értékeket mérhetünk. Magas lesz az UV-sugárzás, így a bőr védelmére oda kell figyelni, és a hőség miatt igyon mindenki megfelelő mennyiségű vizet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Jó étvágyat ebédelsz, ha dolgozol, jó munkát, a úton vagy jó utat, van infót, küld el nekem, köszi. Buenos Morgan visszatekintő jön majd ebben az órában, és természetesen a Bulvár Csokorral is folytatom. Most egy dal lesz terítéken. Koktél 4 órában Tamással, Benne Zolni, Valmar, Kellis, No és Noel Holler, a Szafri Duóval. Jön a helelelele.

az Only, és egy nagy klasszik a tavalyi évben újjászületve. A You Got the Love volt a tiétek, Koktél 4 órában. Csak slágerek, és mellé persze kevés duma egészen 2 óráig. Mindez Tamással. Ebben az órában is hozok bulvárcsokrot, benne pedig nem előadó, bár igazából előadó is lehetne, de inkább egy dal, a Fast Car, Tracy Chapman egykoria. A Buenos Morgan visszatekintőben pedig megkapjátok a Tacskó Vizslát. Nehéz ez a péntek. Mármint, hogy nehéz volt Andinak ez a péntek, és persze Ádinak is. Andi reggel majdnem elkésett, Ádival mi a helyzet? Na mindezt megtudjátok. Hát persze, hogy a Buenos Morgan visszatekintőben a következő fél órában. Annik pedig legjobbjaink, a Dante Thomas féle Miss California, a Wachowski live-ja voltából, jön Shakira és Maluma, Inna pedig Stefan Dannal, a Jánit hozza most. Csá!

California volt a tiétek. Dante Thomas egykori átvették elő 2 évvel ezelőtt. Cocktail 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és no, hát persze, hogy Tamással, köszi, hogy itt vagy. Ígértem neked a Bulvár Csokrot, benne pedig a Fast Car című klasszikot Tracy Chapman tolmácsolásában. Képzeljétek, egy éjszaka az otthoni magányában, egyetlen társával, a kutyájával ülve skiccelte fel a sorokat, pár óra alatt írta meg az egész dalt. No és figyus kacók, a pop történelem legnagyobb és legjövedelmezőbb véletlenéről ejtek most szót. Tudtátok, hogy a Fast Car csak azért lett világhírű, mert Stevie Wonder hisztizett egyet a backstage-ben és hazament? Hát tud ő ilyet is. Na bizony, Tracy Chapman pedig köszönte szépen, beugrott helyette, ma pedig dől hozzá a lé a semmiből, mert egy country star feldolgozta a dalát, a Fast Car-t persze. Na így kell milliómosnak lenni otthon ülve. Hát igaz? Hát dehogy nem, a véletlenek segítettek már megint. Na mindjárt jön, mármint a Fast Car, Rickless P. Diddy, Nicole Scherzingerrel, and Mary is ki a szájjal, Fast Boy, no meg a Jonas Blue és Dakota közös, a Tracy Chapman-tal feldolgozása. A keres

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: közt hoztam koktél 4 órában, előttem pedig ugye Buenos Morgan, ugyancsak 4 órában. A mai reggel nagyon nehezen indult Ádinak és Andinak is, szegékémnek, aki majdnem el is aludt utolsó pillanatban ért be, bár elmondom őszintén, én is nagyon gatyán aludtam hajnalban. Aztán, hogy mi lehet az oka? Ki tudja. És hogy mi köze ennek az egésznek egy tacskóhoz, meg egy vizslához, ezt már is mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt van velem az Andi. Szia, jó reggelt neked is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Na, hogy telik? Nekem ez a péntek ez most eléggé küzdős. Nem tudom miért. A péntekek ennél simában szoktak siklani.
3: De igen, nekem is. Én el is aludtam reggel, úgyhogy...
2: Tényleg?
3: Éppen, hogy beértem, igen.
2: Milyen szundis vagy? Tehát nyomogattad a szundi gombot?
3: Igen.
2: És hány szundis vagy? Én azt hiszem most éppen 2-n állok, tehát a másodikra már így ébredgetek.
3: Én 3.
2: 3?
3: Aha, igen.
2: Hát figyelj, azért jó, hogy itt vagy, meg nyilván korábban érkeztél, mint én a mai napon is, tehát hogy a hírszerkesztőket megverni ebben a rádióban gyakorlatilag nem lehet. Ráadásul most van 1000 dolog, nem? Itt az energiafogyasztás, hallgatom, te is mondod, mindenféle problémák, igen, nem nehézségek. Töltsük fel a mobilunkat, amíg még lehet.
3: Ja, igen, meg a mi az, amit a powerbankot, mert azt még lehet utána használni plusz töltésre.
2: Azt is töltsük. Igen. De figyelj, hogyha nem lesz áram, akkor a témánk is tártalan, de amíg van áram, addig ezt mindenképpen meg kell majd beszélnünk. Viszont előtte boldog keverék kutyák napját neked is.
3: Na, az van, keverék kutya nap.
2: Neked olyan cukik van?
3: Nem, nekem fajta tiszta.
2: A keveréknek
3: mentett
2: számít minden.
3: Mentett egyébként, mentett kutyus. De...
2: Mitől számít valami keveréknek? Tehát az is keveréknek számít, ami idézőjelben fajta tiszta, de nem tudod igazolni, vagy ez úgy van, hogy csak az keverék, ahol mondjuk apa és anya más?
3: Csak az keverék, igen, mert ugye hiába nem tudod igazolni, attól még ugye fajta tiszta a kutyád, csak ugye nincs törzskönyve.
2: Tehát akkor a vizsla, tacskó gyermek, hát az keverék.
3: Igen, bár mondjuk megnéznék egy ilyen házasítást, de hogy igen.
2: Igen, ott az a neccesebb, hogyha a tacskó a hím, de többnyire...
3: Nem.
2: Mi az? Hogy megy oda föl?
3: Hát legugol. Vagy leül a vizsla.
2: Az a nehezebb, ha a vizsla a hím.
3: Hát én legalábbis így képzelném. Tehát jó.
2: Nem erről akartam beszélgetni, de azért nem baj, hogy érintettem.
3: Annak nehezebb, mert a tacskó nem tudja fölemelni magát, de ugye a vizsla le tudja tenni magát.
2: Mit sem ebből? Ez lesz a vita, vagy a tavi? Mindenkent jó. Vita, az jó, az jobban tetszik. Vita tigris. És még egy nagyon-nagyon fontos SMS érkezett a vizsla tacskó párosításunkra. Ezt tudnom kell. Ha a vizsla beáll az árokba, akkor minden megoldva. Szívesen.
3: Na,
2: köszönjük szépen a szakmai hozzászólást.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap.

Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim, Bruno Mars a Forrás Rádió porondján. That's what I like, ezzel zártam a harmadik órát a Cocktailban. Nyitom a negyediket, jön az Esztergomi Krónika, aztán David Guetta a One Republic-kal. Ilyen lesz az I Don't Wanna Wait!

0: A bulira. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
6: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
0: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár legnagyobb?

0: ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a
1: ez reklám volt.
2: Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
3: Pontban 1 óra van, szép napot kívánok! Augusztus 11-től ideiglenes forgalomkorlátozásra kerül sor Esztergomban. Gyommentesítési munkálatok kezdődnek a Kisduna-sétány Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán. Különleges zenei és egyházi esemény lesz az esztergomi bazilikában. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Megkezdődik az esztergomi Kisduna-sétány Kossuth híd és Szent Erzsébet híd közötti szakaszán található burkolt rézsű gyommentesítése. A növényvédelmi tevékenység tervezett dátuma augusztus 5-től 7-ig 0 órától hajnali 4 óráig. Tekintettel a bizonytalan időjárásra a munkavégzés időpontja módosulhat, ugyanakkor törekszenek a jelzett időszak betartására. Augusztus 11-én reggel 7 órától augusztus 17-én délután 4 óráig az Esztergom Főapát utcában közmű építéshez kapcsolódó munka miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kerül sor. A munkavégzés ideje alatt a Főapát utca teljes szakaszát a gépjármű forgalom elől lezárják. A munkavégzés a járdát gyalogos közlekedést nem érinti. A Botyán János utca és Főapát utca kereszteződésében a Botyán János utcán közlekedőkre vonatkozóan kihelyezik a balra kanyarodni tilos kivéve építési forgalom közúti jelzőtáblákat. A Főapát utca és Botyán János utca kereszteződésében pedig kihelyezik a mindkét irányból behajtani tilos kivéve építési forgalom közúti jelzőtáblákat. Kellemes nyáresti kikapcsolódásra várja vendégeit az esztergomi strandbüfé, ahol Kerle Tibor élő akusztikus koncertje teremti meg a hangulatot a mai napon 18 órától. A műsorban hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel közvetlen barátságos előadásban, a belépés ingyenes. Augusztus 8-án 18 órai kezdettel ismét mesével és közös élményekkel várja a családokat az esztergomi mesekuckó játszótér. Ezúttal a Csillangó meseműhely előadásában a Vízi Tündér lánya című mese elevenedik meg egy hangulatos családi mese délután keretében. A szabadtéri program a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt kellemes kikapcsolódást kínál. Eső esetén a rendezvényt a Heiliser könyvtárban tartják meg. Különleges zenei és egyházi eseményre várják az érdeklődőket augusztus 9-én az esztergomi bazilikába. Az esti szentmise keretében megáldják a bazilika új orgonáját, amely ezt követően a nagy közönség előtt először szólal meg. A szentmisét követően várhatóan 7:30-tól Kovács Péter orgonaművészet ünnepi koncertet. Az előadás egy történelmi pillanat része lehet, hiszen a közönség első alkalommal hallhatja megszólalni az új hangszert nyilvános koncerten. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Forrás koktél! Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással! Forrás Rádió! Mindig vele!
4: És mindig Madonnával. Na jó, nem mindig, de ebben az órában mindenképpen. Ő lesz ugyanis a Bulvár Csókorban. Szia, a koktélt hallgatott Kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással. Zörva, The Chainsmokers-szel itt lesz a Clean Bandit, jön Rihanna is. Egy nagy klasszikot hoz, David Guetta pedig a One Republic-kal közösködik már is. Kezd az I Know Wanna Wait.

A tavalyi évvel szállítottam a Zörbe és The Chainsmokers közöst, ez volt az Addicted. Csak slágerek közt játszottam persze, a nap 24 órájában ilyen és ehhez hasonló kiválóságuk itt a forrásom. Ez az utolsó óra a koktélban, melyben kevés dumát és persze jó sok zenét kaptál, így lesz ez most is. A Bulvár csokorban pedig Madonnát hozom nektek. Képzeljétek el, gyakran késjük a koncertjeiről, emiatt pedig, na nem mondom tovább, majd a Bulvár csokorból megtudjátok. Csak a szeretetet lehet vég nélkül osztogatni, úgyhogy közben mégsem fogy el. Anne Maro Lindbergnek köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Jön Ragamon Man, hozza a Human-t, diszkósíték is összeállnak Buraival és Király Viktorral, a Halott pénz pedig Judóval közösködik. Itt van csak slágerek közt a Mielőtt megismertelek.

0: Ragamoman és You Just You Man 10 évvel ezelőttről érkezett. Cocktail 4 órában, köszönöm, hogy velem tartasz. 2 óráig teltett, tehát ez az óra még mindenképpen a miénk. Híre van az M1-ről, az erős teherforgalom miatt szakaszosan torlódik a pálya Budapest felé vezető oldala. Az átterelt szakasz előtt a 69-es kilométernél Tatva előtt, illetve a 40-es kilométernél Óbarok és Bicske között kifejezetten lassan arra szól a kocsisor. A pálya többi híreit megtaláljátok az útinform oldalán. 0620 9485-ös a számom. Ha híred van, dob, mindenképpen én pedig továbbítom, ígérem. Ugyanúgy, mint ahogy a Bulvár Csokrot is a következő fél órában Porondon, Madonna. Előtt azonban énekel egy nagy klasszikot. Jön Pitbull John Ryan-nál, szerintem a Fireballnak tudti, hogy fogtok örülni. Álvaro Solernek is, Dua Lipa pedig a kereskedelmi szünet után bombázza a dobhártyádat. Ilyen lesz a Love Again!
1: Sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a Cocktailt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: I'm a fireball.
1: Ez a Forrás Rádió. Nem csak hallgatod, éled is. Mindig veled.
2: Je suis désolé. Lucien.

sajnáld, egyáltalán ne sajnáld, hogy énekeltél nekünk, mi imádtuk, sorry, így a 20 évvel ezelőtti dal, hoztam csak slágerek közt. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és ahogy ígértem, Bulvár Csokorral, benne pedig az imént éneklő hölgy, akit egyszerűen nem lehet leállítani. A pop nagyasszonya 67 évesen is úgy éli az életét, mint egy 20 éves egyetemista, most éppen nála 40 évvel fiatalabb focistával romantikázik a privát jachtján, miközben a bíróságon kérem áll a bál, mert a rajongói beperelték a durva koncert késései miatt. Hát igen, a királynőnek senki sem parancsol, és senki sem diktálhat. Az óra neki nem számít, sem a színpadon, sem úgy a magánéletében. Ti egyébként beperelnétek a kedvenceteket? Tegyük fel mondjuk Madonnát, vagy mondjuk Lótfi Begit, Kollányi Zsuzsit, Dr. Bérest, ha 2 órát késne. Igazából én nem, de hogy nem várnám meg, azt tuti, majd a videó megosztom, megkukkolom. Bulvár Csokor, benne az imént Madonna, aki egy 28 éves jamaikai focistával, Akim Morrisszal bútorozott össze. Ezt csak itt titokban ide dobtam, jó? Jön a Real és Sophie and the Giants közös Lótfi Begi, Kollányi Zsuzsival és Dr. Béressel, ha már emlegettem őket, de ígérem, hogy innen nem fognak késni. Elsőként Ilia, a Summer Jam feldolgozással hozom csak slágerek.

0: Hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Lotti Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Mit se változtál, behúnyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Nos, azt hiszem, hogy ezt a dalt is imádtuk. Kiva Max és a Who's Loving Now volt a tiéd, 6 évvel ezelőttről érkezett. Jelzem, ez volt az utolsó dal ebben az órában, úgyhogy meg is köszönöm már, sőt az egész hétre kitüntető figyelmet. 10 és 2 óra között minden hétköznap a Koktélt hallottad. Kevés dumával, jó sok zenével és persze Tamással. Fogod jövő héten hétfőn is, akkor is érkezem majd. Addig tedd el a koktélos poharadat, de akkor mindenképpen vedd majd elő, és persze gyere szomjasan. A folytatás hozza neked Lackót, a délutáni csúccsal, az utak hírei, mindemellé persze sok-sok jó dal. Én visszatérek a charterben, ma a klubok legjobbjai lesznek veletek, valamint a Light Sessionben ESB is, 8 és 10 óra között. Holnap reggel 7-kor is érkezem egyébként, jön a szombat délelőtti program, 9-től például majd az üzenetküldő műsorral. Köszöntsetek névnapos születésnapos ismerőst! Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok, egy újdonságnyit, Dana Heat, Rita Budapestről. Na hill hill hill lesz a tiétek, holnap reggel 7-kor, győszök!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait! Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a Koktélra! Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Szombattól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű. Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe a Pirismedence 14 településén. Nyomon követhetők az erdőtüzek a Kopernikus légkör megfigyelő szolgálat új alkalmazásával. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A péntek esti próbaüzem után várhatóan szombattól teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök ma Szászhalombattán a MOL Dunai finomítójában. A kormányfő közlése szerint a szükséges alkatrész megérkezett. Magyar Péter az újraindulást nagyon jó hírnek nevezte, mert mint mondta, nagyon hiányzik az a közel 400 megawatt kapacitás, amit az erőmű biztosít. Kitért arra is, hogy az előző nap a várthoz képest 151 megawattal alacsonyabban alakult a csúcsterhelés az önkéntes korlátozásoknak köszönhetően. Harmadfokú vízkorlátozás lépett életbe péntek reggeltől a Pirisi medence 14 településén, közölte a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT a közösségi oldalán. Az érintett települések Tahitótfalu, Szentendre, Piris-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pirisborosjenő, Leányfalu, Solymár, Pirisvörösvár, Piris-Szentiván, Piris-Szántó, Piris-Szentkereszt. A társaság megerősített szolgáltatással, ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet. Segítséget kapnak a honvédségtől is, de ezek az erőfeszítések nem nyújtanak tökéletes megoldást, ezért a vízfogyasztást drasztikusan mérsékelni kell. Kifejtették, hogy a lakossági fogyasztóknak minden nem létfontosságú vízfelhasználást be kell szüntetni ezeken a településeken. Tilos mindenféle locsolás, medencetöltés, autómosás, továbbá a nagyobb vállalkozások, cégek felszólítást kapnak az önkormányzatoktól a kötelező fogyasztás csökkentésre. A globális erdőtüzek nyomon követését teszi lehetővé a Kopernikus légkör megfigyelő szolgálat új alkalmazása. A fejlesztésről a Hungaromet ZRT számolt be a közösségi oldalán. Azt írták, a Fire Emissions Watch nevű alkalmazás majdnem valós idejű hozzáférést biztosít a világ biomassa égéseiből származó kibocsátási adataihoz. Az alkalmazás segítségével nyomon követhetők az aktuális erdő és vegetáció tüzek, megjeleníthető a füst terjedése, összehasonlíthatók az egyes országok és régiók tűz kibocsátásai, és visszajátszhatók a jelentősebb tűzesemények egész 2003-ig. Folytatódik Tatabányán a nyáresti vetítések programsorozata Vértes Agórájában. Augusztus 6-án este 8:30-tól a Szenvedélyes Nők című színes magyar romantikus vígjátékot láthatja a közönség. A film 16 éven felülieknek ajánlott, a program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Szinte zavartalan napos nyári időre készülhetünk a folytatásban is. A térségben időnként érénklökések kísérhetik a déli-délkeleti szelet. 38 fok körül mérünk. Ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt, fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, és védjék bőrüket a leégés ellen.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Bálint László halljátok, és természetesen ebben az órában is hozok nektek közlekedési információkat, érdekességeket, és ezek közé tartozik például a Kokáért, a zenék közé már, mint a Pink, Well Hello, Calvin Harris, vagy éppen Enehit. Vele kezdünk, itt van a Hill, Hill, Hill.

0: Az időkerekét egészen a Buenos Morganig, ugyanis most egy ilyen pillanattal folytatjuk a ma reggelből, aztán pedig jön Anastasia és a Paid My Dues.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Előbb bíznál meg, és akkor mondok pár dolgot, most akkor mindenképpen robotban gondolkozunk, előbb bíznál meg egy autószerelő robotban, mint mondjuk egy orvos, egy műtős robotban? Melyikben bíznál meg előbb?
3: Hát jó kérdés. Szerintem inkább egyelőre a mostani tudás alapján inkább az autószerelős robotban.
2: Oké, hogyha lenne egy automata pilóta, autóvezető automata robot, már hogy vannak ilyen taxi rendszerek már, van, Amerikában igen. Már van, vagy lenne egy mondjuk egy orvos robot, és tegyük azt, valamilyen egyszerűbb műtétet kéne megcsinálni, mondjuk egy ilyen epehólyag eltávolítás, egyszerűbb, hát nem tudom megcsinálni. Melyikben bíznál inkább, melyikre bíznád az életedet? A taxisofőr robotra, vagy a műtős robotra?
3: Hát, ha a műtős robot mögött áll egy ember, akkor a műtősre.
2: Oké, akkor emelem a tétet. Gyerekfelügyelő, babysitter robot, vagy műtős robot? Melyiket választod? Az egyiket muszáj.
3: Úristen.
2: Ugye?
3: És még mindig ebben hólyag van csak?
2: legyen valami ilyen, ami annyira nem. Én itt már simán a műtőset választom.
3: Igen, én nem bíznám a gyereket a robotra.
2: Nagyon jó. Inkább műtsön a robot, vagy inkább húzza ki egy fogad?
3: Inkább húzza ki egy fogam.
2: Tényleg? Tehát akkor itt még inkább ezt választod. Oké, repülővezető robot, vagy műtő robot?
3: Repülővezető, vagy műtő.
2: Inkább repülővezető,
3: nem, mert már... Ülök, úgy...
2: De a robot is rajta ül.
3: Hát,
2: tudod, a robotika jó, nem bánthat alaptörvényét.
3: Nem tudom, legyen a... Még hogyha... Ha úgy van, akkor berohansz a vezetőfülkébe, és talán el tudnak irányítani, hogy vezesd a repülőt. Ott még azért van egy ilyen, úgyhogy inkább akkor a repülőset
2: repülő,
3: válaszom.
2: Oké. Okay. Robotműtét vagy robotpolitikus? Robotpolitikus, nem?
3: Robotpolitikus.
2: Azért megbízhatónak tűnik. Az tetszik nekem.
3: Aha, igen.
2: Jó, egyébként szerintem nagyon ebbe az irányba megyünk amúgy, és hogyha már vannak ilyen robothajvágók, meg nem tudom én mi, az is elvághatja a nyakadat.
3: Megkibácsodik, akkor igen.
2: Jó programozás, hogy tudod, bejön az informatikus, és akkor ezt nem értem, hogy mit kell hova megeszteni, meg hova dugni. Na jó.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

Doktorában elénekelhettük, hogy Sing Hallelujah, és természetesen az éneklést továbbra is folytathatjátok, hiszen rengeteg időnk van erre, rengeteg idő marad a slágerekre. Ezek között például meglelitek majd Kygo-t és a Say Say Say-t, Jungle-től a Someday Somewhere-t, vagy éppen a New Level Empire Nem Elég című dalát is. Tartsatok velünk, ez a

Ti a forrást hallgatjátok csak slágerekkel, és ezen slágereket pedig már is folytatjuk, mert hogy nem feledkezhetünk meg róluk. Ugye a legjobbak között szerepelt az imént felsoroltak közül például a New Level Empire is, de most ezt a sort folytatván, még a hírek előtt megyünk tovább, példának Okáért, Anne-Marie-val, Louis Fonsi-val, vagy éppen Akon-nal maradjatok velünk.

0: Forrás Rádió csak slágerekkel, hamarosan hírekkel, információkkal, sőt, mi több, leginkább most, aztán pedig majd Fastboy-ja és Klaklakkal jön a Born Again.
1: Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makettgyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata, a régi rutin tampája területén. Ott a lény.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Péntek estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. Magyarországon van elég üzemanyag. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Péntek estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, ahol a legszükségesebb kérdésekről döntenek a víz és energia helyzet ügyében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Moldunai finomítójában tartott pénteki sajtótájékoztatón. A miniszterelnök a vízhelyzetről szólva kiemelte, a vízi közművállalatok igyekeztek még a korábbiaknál is jobban felkészülni. Rámutatott, sok helyen a lakosság a figyelmeztetés ellenére sem kapcsolta ki az öntöző berendezéseket, vagy továbbra is tölti a medencét. Azt kérte, hogy a következő napokban kerüljék az emberek a kertek locsolását, a medencék feltöltését, hogy elősegítsék a vízellátás zavartalanságát, ami jelenleg a legfontosabb érdek. Magyar Péter úgy fogalmazott, szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy kézben tartják az eseményeket, de ahhoz, hogy a lehető legkisebb kár nélkül tudjanak ezen az időszakon túllépni, valódi összefogásra lesz szükség a lakossággal. Magyarországon van elég üzemanyag, az ellátás biztosított, és az a cél, hogy holnap és holnap után is biztosított legyen, jelentette ki a MOL elnök vezérigazgatója Szász Halombattán a MOL Dunai finomítójában tartott sajtótájékoztatón. Hernádi Zsolt elmondta, a finomító számára hűtő és ipari vizet is adó Duna vízállása soha nem tapasztalt mértékben csökkent. Emlékeztetett azonban, hogy 2018-ban a Dunamenti erőművel közös beruházásba kezdtek az állam segítségével, és kiépítették azt a szivattyúállomást, amely ilyen vízállásnál is biztosítja a működést. Elmondása szerint a benzin többé-kevésbé rendelkezésre áll, ám a hormuzi szoros és az orosz piac kiesésével 10-13% dízel hiányzik a világpiacról. A hazai árszabályozás kivezetése óta a dízel világpiaci ára literenként 160 forinttal ment fel. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn, az Azaum római táborban. Augusztus 1-én, vagyis szombaton 17 órától színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos Gangsta Zoli, Takács Vilko blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyomány Örök kézműveskedés, fényszínház, Solymász bemutató, Jósda íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Szinte zavartalan napos nyári időre készülhetünk a folytatásban is. A térségben időnként élénklökések kísérhetik a déli-délkeleti szelet. 38 fok körül mérünk. Ha tehetik, kerüljék a tűző napfényt, fogyasszanak megfelelő mennyiségű folyadékot, és védjék bőrüket a leégés ellen.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Köszöntelek titeket a második órában, a délutáni csúcsot hallgatjátok a mikrofonnál továbbra is Bálint László. Ha kevés beszédet, vagy éppen fontos információkat, de még inkább csak slágereket szeretnétek hallgatni ebben az órában, akkor a legjobb helyen vagytok. Kikkel találkoztatok? Hát például a Black Eyed Peas-zel, a Hurts-zel, vagy éppen Fastboy-jal és Klaklakkal. Itt van már is a Born Again.

0: A következőkben egy kis visszatekintés a Buenos Morgenből, aztán pedig a Chris Cross Amsterdammel folytatjuk itt a délutáni csúcsban. Jön a My Oh My.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na, ki kezd?
3: Kezdjél te.
2: Oké, jót írtál?
3: Ja, szerintem jót írtam.
2: A tiédben segített egy kicsit a Tomi.
3: Igen?
2: Jó. Aha, jó irányban van?
3: Igen.
2: Jól tartom. Oké. A fejemen a név. Ez a valaki vagyok. Én most átszellemülök egy pillanat. Nem tudom, ki vagyok, de szerintem ma férfi vagyok.
3: Nem.
2: Ej, nő vagyok?
3: Hát.
2: Jó, ebbe a múltkor is belefutottunk ebbe,
3: jó, hogy állat voltál.
2: Nem telem, hogy ilyen állati valami voltam. Jó, tehát akkor nő vagyok, magyar ajkú?
3: Nem.
2: Nem. Amerikai?
3: Igen.
2: Amerikai nő vagyok. Jó, dögös nő vagyok?
3: Uh-huh.
2: Jó, létező nő vagyok?
3: Igen.
2: Tehát akkor nem egy fiktív karakter. Egyébként filmszínészettel keresem kenyerem?
3: Nem.
2: Nem. Énekléssel keresem kenyeremet. De nem sok kenyeret eszek, hogy ne hízzak el, ugye?
3: Hát szerintem igen, de
2: amúgy
3: szerintem jók a genetikai, igen.
2: Jók a genetikai adottságai?
3: Igen.
2: Oké. Tini vagyok?
3: Nem.
2: Tehát nem a Hannah Montanás Miley Cyrus-os vonalat kell megragadni, mert már
3: de
2: ő
3: a
2: sem.
3: De Miley Cyrus se Tini már.
2: Miley sem Tini. Jó, menjünk följebb. Milyen 20-30 vagyok?
3: Hát a mikorosztályunk inkább.
2: Mikorosztályunk inkább?
3: 36 éves vagy.
2: Rendben. Na várjál, most én egy kemény. Nemrég házasodtam?
3: Igen.
2: Ó, híres gitáros vagyok?
3: Nem, gitáros. Hát gitározni is tudsz.
2: Gitáros énekes, country. Pop.
3: Hát először countryval kezdted, és utána pop, igen.
2: Újra zenéltem a teljes életművemet azért, igen, mert a kiadótónak kellett válni. Egy amerikai focista a pasi, én vagyok az egyetlen világsztár. Taylor Swift!
3: Igen.
2: Az egyetlen világsztár. Oh, szevasz.
3: 14-szeres Grammy-díjas amúgy.
2: Be kellett volna dobnom, hogy Suzuki-t neveztek el rólam.
3: Taylor Swift.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap.

0: álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluli

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Korábban egy műszaki hibás személyautó állt meg az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az átterelt sávon. A járművet már elszállították ugyan, de a 48-as kilométernél közel 8 kilométeres torlódás alakult ki. Aki teheti, az legkésőbb a Tatabánya centrum csomópontban hajtson le az autópályáról. Sokan kerülnek az 1-es főúton is, a megnövekedett forgalom pedig jelenleg Óbaroknál okoz fennakadást a főúton. Így hát szép nagy piros csíkot látunk, mind az autópályán, már Tatától, mind pedig a főúton, lassan inkább már Szártól, mint sem Óbaroktól. Kitartást mindenkinek, ha pedig közlekedési információt szeretnétek továbbítani, a lehetőségetek most is megvan, 0620 978 978-et. Köszönjük szépen, balesetmentes jó út!

Amikor feladnád a halott pénzdalait a Forrás Rádióban csak slágerekkel, én most azért egy olyan slágert előhozok, ami az én gimnazista korom egyik, mondhatni, gyönyörű szellemi terméke volt. Vantikulti, Magic Key, Charlie Puth pedig a Changes-zel érkezik, és Selena Gomez sem hagyhatjuk ilyen sorból, úgyhogy ők mindenképpen érkeznek. Tartsatok elem a folytatás.

0: Itt pontra megérkeztünk az óra végére, tényleg szinte csak gyorsan ugrottunk egyet. Hát gyorsan telik az idő, jó társaságban szokták mondani, úgyhogy ez most sincs másként. Amire viszont mindenképpen számíthattok, azok a hírek és az információk, úgyhogy ezek érkeznek már is. És amire még szintén számíthattok, azok a slágerek. A legjobbak közül Király Viktor és Lotfi Begi közös a csendő fel a következő óra elején. Ez lesz a Run, mutatom.
1: A jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 000 forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 4 óra előtt, köszöntöm Önöket. Az országgyűlés jövő heti ülésének elhalasztását kéri a Tisza frakció. A Samsung Gödi gyára csökkentette víz és áramfogyasztását. A MOL várakozásai szerint a most megvásárolt Afrodité gázmező nagy hatással lesz az európai piacra. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az országgyűlés hétfői és keddi ülésének elhalasztását kéri energiatakarékossági okokból a Tisza frakció, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken közösségi oldalán. A kormányfő azt is bejelentette, hogy legkésőbb hétfőtől lekapcsolják valamennyi állami fenntartású intézmény díszkivilágítását. A Samsung SDI Gödi gyára 50%-kal csökkentette az ivóvíz és 10%-kal az elektromos áram felhasználását a rendkívüli időjárási körülmények miatt, közölte a társaság a közösségi oldalán pénteken. A gyár vizsgálja a további csökkentési lehetőségeket is, valamint folyamatos kapcsolatban van az áram- és vízszolgáltatókkal. Az intézkedéseket a vállalat mindaddig fenntartja, amíg az ellátási helyzet nem stabilizálódik. Csütörtökön a kormány bejelentette, hogy a hőséghelyzetre tekintettel önkéntes korlátozásra kérik fel a nagy áram- és vízfogyasztókat. A MOL által 35%-ban most megvásárolt ciprusi Afrodité földgázmező a vállalat várakozásai szerint olyan nagy hatással lesz az európai piacra, mint a romániai Neptun gázmező, amely a rövidesen várható működésbe lépése után Magyarország irányába is növelni fogja a földgáz diversifikációt. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója csütörtökön Százhalombattán a MOL Dunai finomítójában tartott sajtótájékoztatók közölte, a Ciprushoz tartozó tengeri talapzaton fekvő Afrodité egy megkutatott, lehatárolt gázmező, amely mintegy 104 milliárd köbméter földgázt tartalmaz, valamint 8 millió hordó kondenzátumot és egyéb jól hasznosítható vegyipari anyagot. A Shell-től most megvásárolt gázmező operátora az amerikai Chevron lesz. Hozzátette, várakozásaik szerint az első gáz 2031-ben fog érkezni, addig Egyiptomig egy 250 km hosszú tenger alatti vezetéket kell kiépíteni, onnan értékesítik majd a gázt az egyiptomi és a világpiacra. Kellemes nyáresti kikapcsolódásra várja vendégeit az esztergomi strandbüfé, ahol Kerle Tibor élő akusztikus koncertje teremti meg a hangulatot ma 18 órától. A műsorban hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel, a belépés ingyenes.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan felhőtlen, napos idő várható, főleg északon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, késő este 21 és 30 fok közötti értékekre lehet számítani. Holnap napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, 38 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek, a délutáni csúcsot hallgatjátok a mikrofonnál Bálint Lászlóval, és ebben az órában is hozok nektek jó néhány érdekességet, információt az utakról, és persze rengeteg slágert, hogy ez az út, ez minél jobban és gyorsabban teljen. Ebben az órában Zsúdlóval is találkoztatok, Benzombunnal is, de most Király Viktorral startolunk.

0: Egy újabb momentum érkezik, mégpedig a ma reggeli Buenos Morgenből. Aztán, ha eljutottunk odáig, hogy egy újabb kiváló slágert meghallgassunk, akkor az nem lesz más, mint Ava Max és a Dancing's Done. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt. Mondhatni, hogy 2-3 perc kisebb kitérő után.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt van velem az Andi. Szia, jó reggelt neked is!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, hogy telik? Nekem ez a péntek ez most eléggé küzdős, nem tudom miért. A péntekek ennél simában szoktak siklani.
3: De igen, nekem is. Én el is aludtam reggel, úgyhogy...
2: Tényleg?
3: Éppen, hogy beértem, igen.
2: Milyen szundis vagy? Tehát nyomogattad a szundi gombot?
3: Igen.
2: És hány szundis vagy? Én azt hiszem most éppen kettőn állok, tehát a másodikra már így ébredgetek.
3: Én három.
2: Három?
3: Aha, igen.
2: Hát figyelj, azért jó, hogy itt vagy, meg nyilván korábban érkeztél, mint én a mai napon is, tehát hogy a hírszerkesztőket megverni ebben a rádióban gyakorlatilag nem lehet. Ráadásul most van ezer dolog, nem? Itt az energiafogyasztás, hallgatom, te is mondod, mindenféle problémák, igen, nem nehézségek. Töltsük fel a mobilunkat, amíg még lehet.
3: Ja, igen, meg a mi az, amit a powerbankot, mert azt még lehet utána használni plusz töltésre.
2: Azt is töltsük. De figyelj, hogyha nem lesz áram, akkor a témánk is tártalan, de amíg van áram, addig ezt mindenképpen meg kell majd beszélnünk. Viszont előtte boldog keverékkutyák napját neked is.
3: Na, az van, keverékkutya nap.
2: Neked olyan van?
3: Nem, nekem fajta tiszta.
2: A keveréknek
3: mentett
2: számít minden.
3: Mentett egyébként, mentett kutyus. De...
2: Mitől számít valami keveréknek? Tehát az is keveréknek számít, ami idézőjelben fajta tiszta, de nem tudod igazolni? Vagy ez úgy van, hogy csak az keverék, ahol mondjuk apa és anya más?
3: Csak az keverék, igen, mert ugye hiába nem tudod igazolni, attól még ugye fajta tiszta a kutyát, csak ugye nincs törzskönyve.
2: Tehát akkor a vizsla, tacskó gyermek, hát az keverék.
3: Elég igen, erősen. Bár mondjuk megnéznék egy ilyen házasítást, de hogy igen.
2: Igen, az a neccesebb, hogyha a tacskó a hím, de többnyire...
3: Nem.
2: Mi az? Hogy megy oda föl?
3: Hát legugol. A tacskó, hát legugol, vagy leül a vizsla, és
2: az a nehezebb,
3: úgy
2: ha
3: megy rá,
2: a vizsla a hím.
3: Hát én legalábbis így képzelném. Tehát jó. Így,
2: nem erről akartam beszélgetni, de azért nem baj, hogy érintettük.
3: Annak nehezebb, mert a tacskó nem tudja fölemelni magát, de ugye a vizsla le tudja ez tenni magát.
2: Mit csinálunk ebből? Ez lesz a vita, vagy a tavi? Mind a kettő jó.

0: Vita, az jobban tetszik. Vita Tigris. És még egy nagyon-nagyon fontos SMS érkezett a Vizsla tacskó párosításunkra. Ezt tudnom kell. Ha Vizsla beáll az árokba, akkor minden megoldva szívesen.
1: Na,
0: köszönjük szépen a szakmai hozzászólást.
2: Buenos morgen! Minden hét

még a Forrás, és még mindig közlekedési információkkal folytatjuk. Többek között például ugye az M1-es kapcsán azt tudatok el, hogy korábban egy műszaki hibás személyautó állt meg az átterelt sávon az M1-es Budapest felé vezető oldalán, így a jármű elszállítása után hát már könnyebb lett a helyzet, annyival legalább elindult a forgalom. A 48-as kilométernél viszont még mindig egy 8-10 kilométeres torlódás van. Így tehát Centrum, Tatamely Centrum csomópontban le is lépnek az autópályáról nagyon sokan, az 1-es főút irányába. Megnövekedett forgalom jelenleg Óbaroknál és Szárnál is kisebb fennakadást okoz. Körforgalmak, jelzőlámpás kereszteződések, amik így Budapest felé a főút irányába útba estek, azok még egy picikét megtorlasztják a forgalmat mindezek előtt, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek. A kitartást pedig zeneformájában is próbáljuk sugározni felétek, Calvin Harris-szel és Jazzy-vel, valamint a Satisfy-jal folytatjuk.

Hamarosan hírek, információk, ezek mindenképpen érkeznek itt a Forráson, ám még mielőtt folytatnánk az igényt, House érkezik a hírekkel már mint, úgyhogy előtte slágerek és It's Raining, az igényt a House-tól, hogy azt már említettem, valamint Cia és a Greatest is.

0: ez az óra is véget ért, ezzel együtt pedig egy újabb délutáni csúcsóra is, ami most már az utolsó lesz. Nem sokára ebbe vágunk bele, viszont a hírek és információk mindenképpen elsőbséget élveznek. Utána pedig jön egy újabb kiváló dal. Ebben az esetben a Steak Pitbull és Gabri Ponte közösen érkezik. Ez nem lesz más, mint a Pretty Woman.
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Srácok, ha a feleségem rájön, hogy elmegyek veletek erre a szingli bulira, kinyír.
5: Ó, Roli, nyugi. A csajom szerint úgysem mer senki hozzánk szólni.
4: Pontosan. Plusz, ha valaki mégis bepróbálkozna, csak megmutatom neki a makegyűjteményem fotóit, és azonnal elmenekül.
1: Ugye tudod, hogy te is hivatalos vagy a nyár?

0: Ne feledd, a helyszín, gasztroudvar Tata a régi rutin tampája területén. Ott a lép.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. Elmarad a parlament jövő heti ülése, az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT a felelős ivóvíz használatra kéri a lakosságot, elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a Paksi atomerőmű utolsó még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni, mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken Pakson. A kormányfő kiemelte, jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, de várhatóan már ma este 7-8 órakor újabb csökkentésre kerül sor. Magyar Péter elmondta, a legfrissebb vízügyi előrejelzések mínusz 144 cm-esnél is alacsonyabb vízállással számolnak, és egyelőre nem látszik sem Magyarországon, sem a Duna vízgyűjtésben a következő 2 hétben jelentősen mennyiségű csapadék, ami ezt a trendet megfordíthatná. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte az MTI-vel Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke pénteken. A politikus közleményében azt írta, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergia válsághelyzet, ismertette a részleteket hozzátéve, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésére. Zárásként azt írta, hogy az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT a felelős ivóvíz használatra kéri a lakosságot. A tata.hu oldalon olvasható közlemény szerint a hőhullám miatt a vízigények várhatóan jelentősen növekednek, a vízellátó rendszerek terhelése pedig esetenként kritikus szintre emelkedhet. A társaság rendszerei jelenleg üzemszerűen működnek. A megnövekedett vízigény kiszolgálásának technikai és személyi feltételei adottak, ugyanakkor a rendszerek hibamentes működés esetén is elérhetik a kapacitásaik határát. Szakembereik megtették a szükséges előkészületeket, az esetleges műszaki problémák esetén pedig arra törekednek, hogy a lehető legrövidebb időn belül elhárítsák a hibákat. Az ivóvízellátás biztonságának fenntartása és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében továbbra is számítanak felhasználóik együttműködésére, felelős ivóvíz használatára. A közületi felhasználók ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre a jelentősebb felhasználást, csökkentsék a növényzet losolására használt ivóvíz mennyiséget, illetve a locsolások gyakoriságát, a reggeli és az esti csúcsfogyasztási időszakban kerüljék az öntözést, pormentesítésre, utak, járdák locsolására ne ivóvizet használjanak. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében pénteken elhunyt Gálvölgyi Judit műfordító szerkesztő, tudatta a Gálvölgyi család az MTI-vel. Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot, később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett, már ekkor írt cikkeket és műfordítóként is dolgozott, a fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben megkapta a Tretton Judit emlékgyűrűt, amely azért is volt fontos számára, mert a fiatalon elhunyt Tretton Judithoz barátság is fűzte, emelték ki. Gálvölgyi Jánossal 55 éven át voltak házasok, búcsúztatását zárt családi körben tartják.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan felhőtlen, napos idő várható, főleg északon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék nem valószínű, a hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul, késő este 21 és 30 fok közötti értékekre lehet számítani. Holnap napos időre van kilátás, kevés gomoly és fátyol felhővel, 38 fok lesz a csúcs.
0: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És mindig a legtutibb slágerek is érkeznek. Szevasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek, a Forrás Rádiót és a délutáni csúcsot hallgatjátok. A mikrofonnál Bálint Lászlóval. Ebben az órában is hozok nektek érdekességeket, információkat, közlekedési infókat, meg aztán pláne, hiszen azokra most még nagyobb szükség lesz. Viszont most Aztekkal és Pitbull-lal folytatjuk, meg Gabri Pontéval. Itt a Napidibumen.

0: Azaria és az introvertált dal itt a Forrás Rádióban, ezzel folytattuk az iménti percekben, most pedig egy kicsit a Buenos Morgerre térünk ki, hogy aztán Meghan Trainor és a Getting Girl is érkezhessen.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De egyébként képzeld, erre is van már egy angol kifejezés.
3: Na.
2: Ez a sidewalk rage. Az a járda dű, az a neve.
3: Járda dű, ami a járdán kialakul, hogyha előtted totyognak.
2: Igen. Úgyhogy most már mindenre van egy kifejezésünk.
3: Amúgy az is megfigyelhető, hogy ahogyan vannak az autósoknál, hú, de nem szeretem azt a fajtát, az olyan, aki kivág mögüled, és akár jobbról is megelőz, hogy a gyalogosoknál is van ez a típus, aki így elstartol, és én például gyalogosban, már autóban ezt megvetem, gyalogosban én ilyen vagyok. Tehát, hogy én figyelem a rést, nézem, hogy hol jönnek úgy szembe, hogy én ott még elsurranok, és olyan pofátlanul kielőzök, hogy csak na.
2: Hát ilyenkor, amikor idegesít, hogy lassan mennek előtted, akkor igen, meg kell találni azt a kis rést is. Engem mondjuk az jobban szokott idegesíteni, hogyha jönnek velem szemben, ketten, és látják, hogy jövök, de nem állna arrébb egyik se, hogy elférjek. Nekem kell lemennem a füves részre,
3: ja,
2: hogy el tudjak menni, mert ők nem hajlandók elengedni egymás kezét, vagy nem tudom, ellépni egymás mellől, mögé lépni, tehát, hogy ez, na, engem ez jobban idegesít.
3: Ja, ha én egyedül vagyok, simán átvágok közöttük. Nem érdekel, hogy szerelmes pár. Én ott megyek. Mennem kell, megyek.
2: Ja, igazad is van egyébként.
3: Az más kérdés, hogy vannak ilyen iratlan szabályok, hogy például, hogyha valaki gyerekkel van, akkor inkább a másik oldal lép el. Tehát, hogy van, amire azért így valamelyest figyelsz. Tudod, mi bosszant még? Ott nem is feltétlen tötymörgök, de gyakran előfordul, és ez viszont elvárás téma szerintem. Az felcseszi az agyamat. Ha sétálok valahol, járdán, és rám csengetnek biciklivel vagy rollerrel. Ott a kormány.

0: Hát kerülj ki, ne csengergess, mindig
1: hát beszalak. Jó, de nem, ha nem tud biztonságosan kikerülni, mert elfoglalod a... Hát
0: az
1: jó,
0: egy járda.
1: De neked egy pillanat arrébb lépni, de ő neki ugye le kell szállnia, amit... Na, azért én ezen nem szoktam amúgy.
0: Lehet, hogy azért, mert én ilyen megijedős vagyok. Tehát, hogy nagyon meg tudok ijedni. Most a vonattól is egyetlen egy bajom van a vonattal. Engem nem érdekel, hogy késik, nem érdekel, hogy pontatlan, nem érdekel, hogy nem megy a klíma. Tényleg semmi nem érdekel, állnom kell, megoldom. De amikor állok a pályaudvaron, és mögöttem elhúz egy vonat, és dudál egyet,
1: igen,
0: akkor már mi az összesnek dudál? Ha már ott vagy, már úgyse tudsz odébb lépni.
1: Ja, akartam, én is meg szoktam ijedni.
0: Én csak ebben a hónapban kétszer kaptam szívszélütést emiatt, és nincs hét életem, mint egy macskának.
1: Igen. Mondjuk te azért nem nagyon szoktál vonatozni, nem?
0: Hát most a kezem miatt. Most
1: azért mondom, hogy amúgy nem szoktál, és hogy...
0: De hogy ezt szerintem nem lehet megszokni.
1: Hát igen, mert azért mert nagyon hangos.
0: Igen.
1: Hát azért más, amikor mögötted a bicikliről rád csengetnek, mint azért, amikor a vonat dudál egy hatalmasat.
0: És van valami, amit itt javasolnak? Vagy ez csak egyszerűen egy olyan dolog, amit meg kell szoknunk, ilyenek vagyunk, és ez van. Vagy ha ők nem javasolnak, akkor te javasolsz bármit, hogy mit csinálják, ha ilyen idegeskedős vagyok?
1: Igazából itt azt írják, hogy fejleszthető ugye a türelem, tehát az a lényeg, hogy türelmesek legyünk.
0: Hogyne.
1: Itt azt írják, hogy mindfulness, vagy hála gyakorlatokkal lehet csökkenteni a bosszúságot. Hát figyelj, én azt mondom, hogy ha rossz napod van, akkor nem fogod tudni, viszont azért, hogyha neked is jó napod van, akkor szerintem azért le lehet nyugtatnia magát az embernek, meg ha nem vagy késésben, tehát ha késésben vagy, akkor teljesen mindegy, milyen technikákat alkalmazol szerintem.
0: Igen, szerintem ebben igazad lesz, és itt megint az van, hogy igen, vannak olyan napok, amikor tényleg meg tudom ezt mosolyogni, meg ki tudok röhögni egy-két ilyen embert. Mi volt ez az angol szó? Te megjegyezted? Tudom, már leraktad a jegyzetet, szegényem.
1: Valamilyen
0: próbálom
1: rage.
0: Megtalálni, csak hogy...
1: Sidewalk rage, azt hiszem.
0: Sidewalk rage. Na, akkor megint tanultunk valamit, köszönöm szépen.
1: Igen.
0: Ha ilyet tapasztaltok, akkor 10-ig számolni, mindfulness, és csak utána lökjétek félre azt a szerencsétlent.
2: Buenos morgen, minden

0: a tévémoci nem hoz lázba, míg este is pörögnél, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pándorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pándorf.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Az M1-esen egy korábban műszaki hibás autó miatt feltorlódott forgalmi esemény miatt még mindig nagyon erős a forgalom. Ugye az átterelt sávon állt meg egy autó, mert nem tudott elmenni műszaki hiba miatt, úgyhogy ott mire az, hát lement az a hullám valamennyire, az hosszú idő volt. Hát leginkább mondjuk azt, hogy nem nagyon ment le, még mindig nagy a sor, és nagyon sokan kerülnek az 1-es főút felé, Tatabánya centrumnál pedig le is térnek, vagy már akár Tatánál is. Közlekedési információk kapcsán pedig ti is megíratjátok nekünk, hogy mi a helyzet. Mi azt látjuk, hogy Budapest felé elég kaotikus, főút és autópálya egyaránt, kereszteződések, lámpás kereszteződések, körforgalmak esetén pedig fokozott figyelemmel legyetek, ne okozzunk még plusz balesetet, és hát nyilvánvalóan vigyázzunk egymásra, ez az elsődleges. Közlekedési infokat pedig ti magatok is küldhettek a 0629 98 95-re. Köszi szépen, baleset

97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled!

Egy utolsó megszólalást mindig nehéz megcsinálni. Mondhatja, hogy egyfajta rutinál válik az utolsó megszólalás egy műsor végén. Most viszont ez egészen más, hiszen nem egy műsor, hanem egy éra vége következik az esetemben. És egyúttal szeretném megköszönni nektek azt a töretlen figyelmet, amit az elmúlt egy évben tanúsítottatok az én irányomba. A helyzet az, hogy most egy picit visszavonulok. Nem tudom még meddig, nem tudom milyen hosszan, de amint lehet, mindenképpen többet fogunk majd találkozni. Addig is viszont azért hébe-hóba itt leszek veletek, akár hétvégén, akár helyettesítés során még találkozhatunk, szóval teljesen nem tűnök el, de a délutáni csúcs és vele együtt én is egy időre, nem tudom még meddig, de nyugdíjba vonulunk. Nagyon remélem, hogy minél rövidebb időre. A lényeg, drága hallgatók, hogy én ezúton is szeretném megköszönni nektek azt az egy évet, amit ismételten itt veletek tölthettem, hiszen pontosan nagyjából ilyenkor történt az, hogy újra bekopogtattam a rádió ajtaján és a stúdió ajtaján is. Megtiszteltetés volt, és köszönöm szépen a kollégáknak is, és hát, mint ahogy mondtam, nem tűnök el, és mondhatni, hogy nem is megyek sehová, csak egy picikét átalakul a szituáció, úgyhogy hétvégente időközönként és helyettesítésekor biztosan találkozok majd veletek, én pedig ezúton is nagyon szépen köszönöm nektek az elmúlt egy évet, és várom a következő időszakot. Mindenkinek minden jót kívánok, és tartsatok a folytatásban is velünk, hiszen ahogy ilyenkor szoktam mondani, Zimmerer Tamással tölthetitek a következő két órát, 6-tól 8-ig Charter, aztán pedig 8-tól ESB érkezik majd a Light Sessionben. Ehhez kívánok kellemes időtöltést, jó rádiózást, és vigyázzatok magatokra, bár

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. Rendkívüli energia és víztakarékos intézkedéseket vezet be a közmédia, a Magyar Telekom mérsékli energiafogyasztását, nőtt a fontosabb nyári gyümölcsök termés mennyisége. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Az országos szinten kialakult rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt szigorú ütemezett fogyasztás csökkentési intézkedés csomagot léptet életbe péntektől a közmédia, hogy a kritikus időszakban a lehető legnagyobb mértékben tehermentesítse az energiahálózatokat és megóvja a fogyatkozó vízkészletet. A villamos energia és világítás használat terén a hálózati terhelés csökkentése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét, ugyanakkor a vízhiányra való tekintettel azonnali és drasztikus korlátozásokat vezetnek be a vízhálózat használatában, így az öntözést szinte teljes egészében leállítják, és kizárólag a leginkább sérülékeny területeken tartják fenn. A Magyar Telekom energiafogyasztásának jelentős mérséklése mellett döntött a hőhullám és az energiaellátással összefüggő nehézségek miatt, közölte a társaság pénteken az MTI-vel. A társaság augusztus 3-a és 17-e között lehetővé teszi az otthonról végzett távmunkát azon munkavállalói számára, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi. Ezzel az intézkedéssel a budapesti Telekom Campus, illetve a vidéki telephelyek energiafelhasználását is minimalizálni tudják. Emellett a vállalat lekapcsolja a budapesti székház digitális kijelzőit, valamint a jövő héten országszerte a teljes üzlethálózatban csökkenti a digitális kijelzők használatát. Ez utóbbiak közül csak azok működnek majd a következő két hétben, amelyek az ügyintézéshez szükségesek. Nőtt a medgy, a kajszi és az őszibarasz termés mennyisége is. Termés átlaga az idei szezonban tavalyhoz képest olvasható az Agrárközgazdasági Intézet honlapján közzétett összesítésben. A július közepén rögzített adatok alapján a medgy termés mennyisége 37.400 tonnáról 40.266 tonnára, a kajszié 5.789 tonnáról 15.791 tonnára, az őszi baracké 1.857 tonnáról 3.779 tonnára nőtt a tavalyi azonos időponthoz képest. Az összesítés szerint a fontosabb zöldségek termés átlaga szintén javult az idén, a zöld borsói 4,7 tonnáról 5,2 tonnára, a tavaszi takarmány borsói 2,5 tonnáról 2,8 tonnára, a csemege kukoricájé 13,8 tonnáról 14,9 tonnára. Folytatódik a karbantartás miatti melegvíz szünet Tatabányán, augusztus 3-ától 7-ig Dózsakertben számíthatnak erre, augusztus 11-én, 12-én pedig az egész város ellátását érintő erőműves leállás lesz. A Tészol ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják.
0: Időjárás.
1: Este éjszaka is marad az eseménytelen időjárás, szombaton csak időnként és helyenként zavarhatja fátyol és gyenge komoly felhőzet a napsugarakat. A hőmérséklet reggel 20, délután pedig 38 fok körül alakul. Figyeljenek oda a hétvégén is a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljék a tűző napot és védjék a bőrüket is a leégéstől.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép estét, a zenei és a sláger is örültek meg, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert péntekkal, a klubok legjobbjai érkeznek, valamint a Visszatek rovat, és Cyril Mary Joe-val, a Steel Into You ma a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a

20. héten Cyril és persze Mary Jo, jó, hogy a Still Into You volt a tiétek a tavalyi évből hoztam. Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját indítom. Júliusban jelzem az utolsót. Egészen 8 óráig pörgetem a klubok kedvenceit, és ne felejtjétek, jön a visszatekintő rovat. A következő órában már tudja, hogy kapjátok a Deep Dish dalát, itt lesz majd a Say Hello. Érkezik ESB a Light Session 2 órájában, előtte pedig tudti, hogy mesélek például Nagy Bogiról, aki valamiről őszintén vallott, hogy miről is megtudod, sőt Calvin Harris-szel is találkozol, aki bejelentett valamit. Mit? Mondom! Addig pedig legjobbjaink, Inna és Matoma újdonsága, Mazaria pedig kezdi a blokkot, érkezik a három korty, ez ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást! Kellemes időtöltés!

A 18. helyen David Guetta, Elon Max és persze az Alphaville, a Forever Young volt a tiétek, a Forrás Rádió szól nálatok, benne pedig a Charter a klubok legjobbjaival természetesen, a folytatáson pedig Clementine Douglas-szal és mellette Calvin Harris-szel. A One Kiss és a Miracle Grammy díjas mesteréről beszélek. Holnap valami egészen történelmi dologra készül, visszatér szülőhazájába, Skóciába, hogy a glasgowi Hampden Parkban adjon két egymás követő este telt házas koncertet. A hír pedig azt kérem, hogy a brit állami tévétársaság a BBC hivatalosan is bejelentette, a szombat esti show-t teljes egészében élőben közvetítik a BBC One és a Radio One csatornáján, szóval a világon bárhonnan átélhetjük majd a bulit. Calvin szerint ez a 20 éves karrierjének egyik legmeghatározóbb mérföldköve lesz. Nos, ezt teljes mértékben értem. A talált is jöjjön, Clementine Douglas tehát és Calvin Harris a folytatásban. A klubok legjobbjai között a Blessing

0: Sofia.
1: Álvaro Soler és a Sofia itt a 16. pozícióban. Te a chartert hallgatod. Köszönöm, hogy itt vagy. Péntek klubok legjobbjai egészen 8-ig. Az Ekrézi

14-en Nagy Bogi, Dessel, jól leszek újra. Ez a dal címe volt, köszönöm, hogy itt vagy te a Chartert hallgatod. Július utolsó slágerlistáját péntek, úgyhogy a Dance Chart a porondon. No, de kanyarodjunk vissza Nagy Bogihoz. Számára igazi érzelmi hullámvasútként indult ez az év, hiszen ugye januárban robbant a hír, hogy 2,5 év után elválnak útjaik a férjével. A rajongók azóta is tűkön ülve várták, hogyan dolgozza fel a szakítást. Nos, Bogi tiszta vizet öntött a pohárba. Figyelj, teljesen őszintén bevallotta, hogy a magánéleti válsága miatt az elmúlt hónapokban többször is konkrét gyomorgörssel állt színpadra a koncertjein. Viszont van egy szuper hír, a kártyák és az önismeret segítségével most arra sikerült túllépnie a nehézségeken, és kijelentette, hogy végre a saját ura, és senkinek sem engedi meg, hogy elrontsa a sikereit. Sírt éjszakákon át? Ezt a dalban hallottam, úgyhogy sírt szegény Bogi. No, de már nem kell, sőt Ed Sheerannak sem kell sírnia. Az Azizammal jelentkezem a klubok legjobbjai között a 13.

Sheeran és a 13. helyen az Azizám, The Chartert hallgatod. Ez a pénteki klubok legjobbjait felvonultató lista. Állok kell és Jazz Glynnel, a számos belka 12.

szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 7 óra lesz 3 perc múlva. Jó estét kívánok! Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT a felelős ivóvíz használatra kéri a lakosságot. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Elmarad az országgyűlés jövő hétfői és keddi ülése, közölte az MTI-vel Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke pénteken. A politikus közleményében azt írta, hogy Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány nevében visszavonta a kabinet korábbi kezdeményezését, ami augusztus 3-ára 4-ére hívta volna össze a parlament rendkívüli ülését. A visszavonás indoka a harmadfokú hőségriasztás, valamint a tartós szárazság és az aszályhelyzet által előidézett villamosenergia válsághelyzet, ismertette a részleteket hozzátéve, a kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén, különös figyelemmel a várható energiabiztonsági kihívásokra és az ellátásbiztonság megőrzésére. Zárásként azt írta, hogy az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT a felelős ivóvíz használatra kéri a lakosságot. A tata.hu oldalon olvasható közlemény szerint a hőhullám miatt a vízigények várhatóan jelentősen növekednek, a vízellátó rendszerek terhelése pedig esetenként kritikus szintre emelkedhet. A társaság rendszerei jelenleg üzemszerűen működnek. A megnövekedett vízigény kiszolgálásának technikai és személyi feltételei adottak, ugyanakkor a rendszerek hibamentes működés esetén is elérhetik a kapacitásaik határát. Embereik megtették a szükséges előkészületeket, az esetleges műszaki problémák esetén pedig arra törekednek, hogy a lehető legrövidebb időn belül elhárítsák a hibákat. Az ivóvíz ellátás biztonságának fenntartása és a folyamatos szolgáltatás biztosítása érdekében továbbra is számítanak felhasználóik együttműködésére, felelős ivóvíz használatára. A közületi felhasználók ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre a jelentősebb felhasználást, csökkentsék a növényzet losolására használt ivóvíz mennyiséget, illetve a locsolások gyakoriságát, a reggeli és az esti csúcsfogyasztási időszakban kerüljék az öntözést, pormentesítésre, utak, járdák locsolására ne ivóvizet használjanak. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn az Azaum római táborban. Augusztus 1-én, vagyis szombaton 17 órától színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos Gangsta Zoli Takács Vilko blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Este éjszaka is marad az eseménytelen időjárás, szombaton csak időnként és helyenként zavarhatja fátyor és gyenge gomoly felhőzet a napsugarakat. A hőmérséklet reggel 20, délután pedig 38 fok körül alakul. Figyeljenek oda a hétvégén is a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, kerüljék a tűző napot és védjék a bőrüket is a leégéstől.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.
0: Forrás Charter!

A tizedik a héten Accent, Cera és Misha Miller. Hát jó, hogy a Don't Leave volt itt veletek. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a forrás chartert, péntek lévén persze, hogy a Dance Chart a porondon. No és ne felejtjétek, jön a Visszadek rovat is, a Deep Dish és a Say Hello lesz itt veletek. Találkoztok ESB-vel is a Light Session 2 órájában. Addig pedig a legjobbjaink, Üzsel, Ultranate és Imál Angel. Szerintem tudjátok, hogy melyik az a dal. Itt pedig a Hertz és Purple Disco Machine közös indul a Wonderful Life. Ma a 9. Nézi, Immerer Tamás vagyok. Egészen 8 óráig velem és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időt töltél.

8. a Move Into the Sun, na jó, hogy Üzsel, Ultra, Nati és Imál Angel közöse. A 7. pedig Bibi Rexa a Faithless-szel közösködött, a New Religion volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a hétköznapi slágerlista, a Charter, mondom a menetrendet. Hétfő Európa, kedd Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek, dance chart, ez van ma, repüljünk 2005-ig. Abban az évben ezen a héten a Deep Dish dala volt az első, ha jó, hogy a széljáló, ime!

hatodika héten Üzsál és Szaldó közösen a Jamaikán. Péntek klubok legjobbja itt a charterben. Én Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz. Minden hétköznap 6 és 8 között hoztam ezt a programot. Jövő héttől viszont minden hétköznap 5 és 7 között fogom majd hozni. Aztán utána érkezik majd 7 és 9 között a Light Session, ha már megszokott módon. No, de a részletek mindjárt, addig Cyril és a Stamlin In a klubok legjobbjait felvonultató listán. Az ötödik.

Aaron Port és a Move itt a negyedik helyen a Dance Chart a porondon. Egészen 8 óráig. Köszönöm, hogy itt vagy, ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája. Annyi változás lesz, kérem, hogy jövő héttől nem 6 és 8 között, hanem 5 és 7 óra között találkozunk. Héttől pedig majd jön a Light Session minden hétköznap. No és már is ott vagyok, hogy arról meséljek, hogy milyen mix műsorral találkozol utánam. Hát igen, a már emlegetett Light Sessionnel. Hétfőként DJ Moly, aztán DJ Yellow, Spider Ghost, DJ Major Gabe, valamint ESB, például a mai napon. Vasárnap pedig Notran BRK, a Light Sessionben pedig Norbert van Dale. A szombati napot is fel kell, hogy emlegessem, hiszen akkor találkoztok a Saturday Live Sessionnel, DJ Hubik műsorvezetésével. 10 órától pedig évfélig a Club Session a tiétek, például Robin Schulzzal és a Sugar Radio Show-jával. Egyébként az aktuális fellépőket megtaláljátok a közösségi oldalainkon. A Dash Young Fly és Anzeli a közös pedig itt találjátok. Most a Pannoniával jelentkezem.

0: úgyhogy 5 órakor várlak téged, ha a charterre vágysz. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában ESB lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 7-től pedig indul a szombat délelőtti program, hát persze, hogy Tamással. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-höz pedig csúdi jó szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! A hőség idején jobban oda kell figyelni a megyei utakon is. 107 hektárnyi terület égett le nyár eleje óta vármegyénkben. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. július 31-én, pénteken este 8 órakor. A következő napokban az extrém hőség miatt sokan kereshetik fel a vízpartokat, ilyenkor mindig nagyobb lehet a forgalom, türelmesen álljunk a helyzethez, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Mindenképpen a türelmünket vigyük magunkkal, az utazást is jó lenne, hogyha már úgy tervezné meg mindenki, hogy ne együtt induljon mindenki útnak. Tehát azt azért lehet feltételezni, hogy péntek kora délután az M7-esen a Balaton felé nem lesznek kevesen. Hogyha valaki ilyenkor tud indulni, akkor számoljon azzal, hogy lehet, hogy dugóba fog keveredni, lehet, hogy balesetbe fut bele, legyen alternatív útvonal a fejben, amit lehet használni, illetve hogyha valaki dugóba kerül, akkor türelmesen várja ki a végét. Sajnos nincs más lehetőség. Azért hideg víz legyen bekészítve az autóba, feltöltött mobiltelefon legyen mindenkinél, hogyha bármi történik, akkor tudjon segítséget hívni. Hogyha valaki az autópályán kerül dugóba, nagyon fontos, hogy ne szálljon ki a járműből. Hiába álló kocsisor van látszólag, sose lehet tudni, hogy valaki a leállósávon nem próbálja-e kikerülni a sort. Valaki nem észleli a sor végén, hogy előtte álló autók vannak, belecsapódik a sorba, meglöki az előtte lévő autókat. Mindenképpen mindenki tudja ezt, hogy nagyon bosszantó, főleg egy nyaralást így indítani, hogy rögtön dugóba kerülünk, de ezzel sajnos számolni kell ebben az időszakban. Az útját mindenki tervezze meg, nézze meg, hogy van-e az adott útszakaszon valamilyen felújítás, bővítési munkálat. Ha igen, akkor mekkora torlódásra kell számítani.
1: Június eleje óta már 64 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez Komárom-Esztergom vármegyében. A lángok összesen 107 hektárnyi területet érintettek, miközben továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az ország teljes területén. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint június 1-e óta a szabadtéri tüzek oltásában összesen 159 tűzoltó gépjármű vett részt. A száraz, meleg időjárás miatt különösen nagy a tűzveszély, a szabadtéri tüzek pedig szinte minden esetben emberi tevékenységre vezethetők vissza, írja a dorogimedence.hu. Jelenleg Magyarország teljes területén tűzgyújtási tilalom van. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, valamint azok 200 méteres környezetében. A korlátozás a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A tilalom idején különösen fontos a fokozott óvatosság, hiszen nem csak a szándékos tűzgyújtás jelent veszélyt. Egy eldobott cigarettacsik is könnyen lángra lobbanthatja a kiszáradt növényzetet. A katasztrófa védelem arra is felhívta a figyelmet, hogy túrázás közben ne hagyjunk magunk után fémhulladékot vagy palackot, ezek bizonyos körülmények között összegyűjthetik a napsugarakat és tüzet okozhatnak. Hasonló veszélyt jelenthetnek a gépjárművekben napsütötte helyen hagyott palackok is, szemetet és tarlót égetni tilos. Kerti zöld hulladékot kizárólag azokon a településeken és azokon a módokon lehet égetni, ahol ezt a helyi önkormányzat rendelete lehetővé teszi. A katasztrófa védelem hangsúlyozza, aki szabadtéri tüzet észlel, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot. A másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Oroszlányi telep helyének környezetvédelmi engedélyét, és azonnali hatállyal megtiltotta a tevékenység folytatását, közölte az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Bögi Viktória tájékoztatása szerint a hatósági felülvizsgálat megállapította, hogy a telep helyen előállított fedőanyagként használni kívánt anyagok szennyezőanyag tartalma jelentősen meghaladta a biztonságos mértéket, veszélyeztetve a környező talajt és a felszín alatti vizeket. A Suzuki 76 milliárd forint fejlesztésre készül esztergomi gyárában, a beruházás az elektromos járművek és akkumulátor csomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Kapitány István posztja kitért arra, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csak nem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A Magyar Suzuki ZRT vezetői májusban arról számoltak be, hogy a vállalat kiegyensúlyozott, stabil évet tud maga mögött. 2025-ben sikerült megőriznie pozícióját a magyarországi autópiacon. Az esztergomi gyárban tavaly 108.072 autót gyártottak, ezeket a világ több mint 100 országában értékesítették. Az esztergomi gyárban 2025 nyarára készült el a gyártás fejlesztési és energiahatékonysági beruházás, amelynek keretében bővítették a lökhárító, a festő és hegesztő üzem kapacitását. A több mint 9 milliárd forintnyi értékű projekthez a magyar állam 1,9 millió forint támogatást adott. Tűzünnep lesz Almásfüzitőn, az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilko Blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes. És végül sport. Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Komárom-Esztergomber megyei játékvezetői közösség. Több szakember sikeresen teljesítette a VAR 3.0 képzési programot, így a 2026-27-es szezontól már NB1-es mérkőzések VAR csapatában is közreműködhetnek, írja a dorogimedence.hu. A FIFA előírásainak megfelelő VAR képzés elméleti oktatásból, szimulációs gyakorlatokból és több lépcsős minősítésekből állt. A résztvevők az elmúlt 6 hónap során sajátították el azt a tudást, amely szükséges ahhoz, hogy a videóbíró rendszerben megfelelő szakmai színvonalon dolgozhassanak. A képzési program sikeres teljesítését követően VAR szerepkörben Sipos Tamás szerzett jogosultságot, míg VAR operátorként Drabon Barnabás, Krejtl Tamás és Lin Kevin dolgozhat a rendszerben. A megszerzett képesítés lehetővé teszi számukra, hogy a 2026-27-es szezontól NB1-es mérkőzéseken a VAR kocsiban lássanak el feladatokat. A program nem kizárólag a videóbíró rendszer használatára terjed ki, a résztvevők pályán zajló képzésen is részt vettek. Játékvezetőként Drabon Barnabás, Lin Kevin és Sipos Tamás, játékvezető asszisztensként pedig Frank Viktor teljesítette a képzést. Ennek köszönhetően a jövőben VAR rendszerrel támogatott élvonalbeli mérkőzéseken játékvezetőként, illetve asszisztensként is közreműködhetnek. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett legyen tánc! Induljon a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc!
1: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

100% sláger. Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Minden hétköznap és vasárnap este 8-tól 10-ig. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a forrásra.

a sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: Ha a zene a lélek tükröződése, akkor mi vagyunk a legszebb tükör. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Minden fel, néztük az autóval. Egyedül vagyok.